0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: a Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek
0: és azok háttere.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már sok olcsó beszéd.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyem és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Érdemes fülelni.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: Nyolc óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásra és stabilizálják a helyzetet. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják. Idén is 4 kisfiú született a városnapján a Szabadkai Közkórházban. A babák természetes úton jöttek világra. Az újszülöttek és az édesanyák is jól vannak. A város képviselői ez alkalomból meglátogatták a szülészetet és jelképes ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat. Ami az időjárást illeti, egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, gyenge és mérsékelt szél fúj, a reggeli órákban 12-19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 30-33 fokra számíthatunk.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ébredjen velünk!
9: Ébredjen velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaikos szép reggelt kívánok a hallgatóknak szeptember 3-án, Hilda és Gergely névnapján. Egy csodás autót köszönhetünk egyébként Ferdinánd Porsche-nak, aki 151 éve, hogy megszületett, ugye német autókészítőről van szó. Hát röviden ennyit a mai nap eseményeiről, majd még azért belekukkantunk. A mai nap folyamán is hát érdekességekkel és fontos információkkal várjuk a hallgatókat, mert így előre elárulom, hogy kollégánkkal, Agárdi Gáborral hallhatnak majd beszélgetést, aki a Nemzetközi Nisi Filmfesztiválon találkozott Jean-Claude Van Damme-mal. Utána, mivel holnap kezdődik a Zentai Városnapok, ennek programját is körbejárjuk, és délután pedig a Beszéljünk Róla műsor részben az derül ki, hogy hogyan hatnak a gyermekkori traumák a felnőttkori kapcsolatainkra. Természetesen a megszokott tartalmakról sem feledkezünk meg, na és a jó zenékről. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván Dédit Szuzanna fő- és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

közérdekű információk következnek, mégpedig elsőként az áramszolgáltató hírei. Úgy tűnik, hogy a mai napon csak Gábrégy települést érinti az áramszünet, így a 10. és a 11. új utcában, a Békova 419 és 433 számok között, valamint a Tanyák 327-es szám alatt, és a további utcák egy részein és környékükön 9 és 14 óra között nem lesz áram a mai napon. Ezen kívül még elmondanám, hogy ugye az új tanév kezdetével változott a buszjáratok menetrendje Szabadkán, mégpedig a 3-as buszjáratot érinti. A 3A járat MAG 7-esről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé pedig az iskolától 12 és 12.45-kor. A 3-as járat 10.40, 16.55, 17.45 és 18 óra 20 perckor induló járatai a jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek MAG 7-es felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, és ott is fel és le lehet szállni majd.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 3-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 35 para. 100 forint középárfolyamon ma 31 dinár 89 para. 1 svájci frank 124 dinár 62 para. 1 angol font 136 dinár 51 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 19 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
7: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
7: Miért ne?

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
0: Ha igen,
3: igen,
0: akkor nosztalgiázzon velünk.
3: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A Mozaikban lapszemlézünk, már is itt a Magyar Szó és melléklete. Több a diák magyar kanizsán, ez jó hír, már a címlapon beszámol a lap mindenről. Felújított közlekedési gyakorlópálya. Útjelző táblák, záróvonalak és gyalogátkelőhelyek segítik a gyakorlati oktatást itt Szabadkán a Majsai úti általános iskolában. Támogatások hiány, tiltakozások, a gazdák a szubvenciók kifizetése nélkül nem tudják elkezdeni az őszivetést. Védenék a szerzőket, petíció indul az írók védelmében. Családok terheit is enyhíti. A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomagját Óbecsén 153 elsős kisdiák vette át. És pályázati lehetőségekről Szent Tamáson a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácsadói a Gazdasági Minisztérium támogatási programjait mutatták be. Hulladékból értékes termék, nemzetközi konferencia Újvidéken a fényalapú fenntartható technológiákról. Nőtt a turisták száma Vajdaságban, és mesterséges intelligencia, emberi döntések. Öt új produkció, kortárs kínálat. Szeptember 21-én nyílik az Újvidéki Színház 53. évada, és ma kezdődik a kanizsai írótábor. Többen megsérültek a tűzijátékban, baleset árnyékolta be a Városnapot. Tűzoltóképzés Újvidéken és szálloda épülhet Kamenicán. Ünnepi forgatag Zentán, a hétvégén kezdődnek a városnapi rendezvények, mely programját mi is ismertetni fogjuk majd a hallgatókkal, és Horgoson Bartók dallamok. Rendszeres fogadóórák a Topolyai Egészségházban, és természetesen a sport sem marad el, s íme a melléklet, ma Tarka Világ, kanadai magyar történetek nyomában Nagy Ábel Bence az, aki erről mesél. A nagy kormányos 50 évvel ezelőtt hunyt el Mao Tse-tung, kínai népköztársaság alapítója és teljhatalmú vezetője. A fügefa levél bámulatos hatásairól is olvashatunk, és nem normális, ha fáj az ásítás. Az intimitás 5 típusa, ami erősíti a kapcsolatot, és az olvasás az agyat is karban tartja. Amikor a gyerek nem akar iskolába menni, tippek, ötletek, és a hűtőmágnesek tényleg pörgetik a villanyórát. Miért van új lenyomatunk, és mennyi szünetet kell tartani a mosások között? Jönnek a finomságok, túrós finomságok, és az ősz sztárja a füge. Heti előrejelzés a horoszkópban, a születési hónapunk leleplezi, milyen társak vagyunk valójában. Vidám iskola kezdésről is olvashatunk, és nem csak egy wifi doboz, hát hogy miről van szó, az a tech sarokban kiderül. Egy kis humor a gyerekeknek is, keresztrejtvény. Érdekességek a sztárok világából, és természetesen az RTV részletes is megtalálható a mellékletben. Ahogy már többször említettem, ha nem szeretnének rekreációs sétát tenni lapárusukig, akkor fizessenek elő kedvenc napi és heti lapjukra, akkor viszont a postás viszi majd házhoz.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója csütörtökön, szeptember 3-án. 80 esztendős korában meghalt Nagy Farkas Éva, Palics, Horgosi úti lakos. Temetésem a 9 óra 30 perckor lesz a palicsi temetőben. 70 esztendős korában meghalt Olivera Márkovics, Szabadka, Gutenberg utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a séterdei pravoszláv temető Osztoigy kápolnájából. 77 esztendős korában meghalt Anna Szuknovics, Alsó-Tavankúti lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Felső-Tavankúti temetőben. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyurgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. Gyuro Mácut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásra és stabilizálják a helyzetet. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják. Idén is 4 kisfiú született a városnapján a Szabadkai Közkórházban. A babák természetes úton jöttek világra. Az újszülöttek és az édesanyák is jól vannak. A város képviselői ez alkalomból meglátogatták a szülészetet és jelképes ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat. Ami az időjárást illeti, egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, gyenge és mérsékelt szél fúj, a reggeli órákban 12-19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 30-33 fokra számíthatunk.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Csak a legfrissebbek.
7: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
11: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: A Mozaik újabb órájába léptünk, és ne feledkezzünk meg ma felköszönteni Hilda és Gergely nevű ismerőseinket. Mi így a rádiókészüléken keresztül üzenjük nekik, hogy nagyon boldog névnapot. Természetesen a születésnaposokat és évfordulósokat is köszöntjük, de erre azért módjuk lesz majd vasárnap a kívánság műsorban, hogy még zenével társítsák a jó kívánságot. Na de nézzük a mai napot, illetve a folytatást, hogy mire számíthatnak, ha velünk tartanak. Hamarosan támogatásokról lesz szó, illetve egy picit a mezőgazdasági helyzetbe is belekukkantunk. Előtte azonban elmondanám, hogy változóan felhős napos égboltra tekinthetünk fel, megélénkülő északnyugati széllel, és hát 30 fok körüli csúcsértékkel, tehát olyan kellemes időjárásban lesz részünk. Ez már nem kánikula, de kellemes 30-33 fokos csúcsértékkel. Csapadék nem valószínű egyébként a térségben. És amit még tudni kell, hogy egy gyenge hideg front érzékelteti kissé hatását, erről bővebben majd később. Tartsanak velünk!
2: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít. Ennek egy részét a részvény alap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Balázs Zita riportja.
4: A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik meg a jelentkezés a Kincstári Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvényalap nyilvántartásában, azoknak nem kell külön jelentkezniük, számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelnie kell a támogatást. Kakas Alexandra.
5: Nagyon örülök neki, mivel hogy diák vagyok, és szükségem van erre a 6000 dinára, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
6: Tudod esetleg, hogy jelentkezned kell erre a támogatásra?
5: Eddig nem tudtam, de most már tudom, úgyhogy nagyon várom az időpontot, mikor már jelentkezni tudok erre.
6: Te mire fogod esetleg fordítani ezt a 6000 dinárt?
5: Igazából szerintem tangszerekre fogom, és ruhákra.
4: Veréb Lídia.
7: Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó lehetőség, főleg a fiataloknak, ugyanis ezt be tudjuk fektetni a jövőnkbe, akár egyetemistáknak a kollégiumra, akár vállalkozásokba, hobbikba, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség.
4: A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35 ezer dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint a hadjárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25 ezer dináros támogatást kapnak. A veteránok ezen felül további 10 ezer dináros juttatásban részesülnek. Magyari Mária.
8: Én gondolom, hogy minden nyugdíjas örül neki, mert a nyugdíjak elég kicsik, a zárak meg elég magasak, de én szerintem többet érne, hogyha azt a pénzt az egészségügyre fordítanák.
4: Vujkovics Lamincs Rózsa.
9: Nem rossz, kevés a nyugdíjam, úgyhogy 32 a nyugdíjam, abban nem lehet megélni.
6: Önnek mit jelentenek most ezek a támogatások, amik jönnek?
9: Hát egy kicsikét, mintha jobb lenne, vagy jobb lesz, vagy mit tudom én, majd meglássuk.
4: A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatást.

0: kutatások fedezetét. A csak nem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvény alapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el pénzt. Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere.
1: Ennek a pénznek egy részét a részvény alapból fizeti ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak erre a kifizetésre. Egyébként véleményem szerint ez egy viszonylag rossz, 2008-ból származó törvény, amely szerint csak azok a nagykorú állampolgárok jogosultak a kifizetésre, akik 2007. december 31-éig megszerezték ezt a jogosultságot. Természetesen értelmetlen lenne, ha ezt a pénzt csak nekik fizetnénk ki, miközben van még 1 millió-2 millió polgár, aki semmit sem kapott. Ezért a költségvetésből mintegy 150 millió eurót különítettünk el, hogy minden nagykorú állampolgár számára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást.
0: Az egyszeri 6000 dináros támogatásra szeptember 7-től lehet jelentkezni a Kincstári Igazgatóság elektronikus honlapján. A jelentkezéshez érvényes személyi igazolványra, szerbiai lakhelyre és szerb állampolgárságra van szükség. A támogatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják a jogosultak folyószámlájára vagy a postatakarékbankon keresztül. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő számlával, a bank 5 napon belül különleges célú számlát nyit a számára. Minden tranzakció illetékmentes.

0: Ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Egyes forgalmazók már nem is értékesítik, illetve a már raktáron levő káposztarepce vetőmagot is visszaküldik a gyártóknak a súlyos aszályhelyzet miatt. Érvelésük szerint, ha nincs eső, akkor vetni is felesleges. Fejős Ornella és Szabó Regina riportja.
1: Továbbra is porzik a határ a Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének, pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
2: Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, aminek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körül belül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tárgytalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancia levél mellé, hogy a következő 1-2 hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja.
1: Tavaly is hasonlóan szárazföldbe vetettek a termelők. Ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkáltak, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 58 dinár körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termésév csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy orom határában nem sok káposztarepce kerül földbe. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
3: Egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadék kellene, de az egy héten belül. Ahhoz, hogy meg tudjuk kezelni a repcének a vetését, ennek hiába felesleges vele próbálkozni.
1: Nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az aszály mellett a kalászosok vetőmagjai is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.

0: ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovic rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: 9 óra 45 perckor közérdekű információ, mégpedig szúnyogírtás zajlik Szabadkán. Még a mai és a holnapi napon kombinált légi és földi szúnyogírtást végeznek Szabadka város területén. Kaptuk az információt a kommunális ügyek szolgálatától. A kifejlett szúnyogok kombinált írtása ebben az időszakban 18 és 23 óra között zajlik, amennyiben ugye kedvez az időjárás, tehát nincs túl erős szél és túl magas hőmérséklet. Légi írtást Kelebiamag, Hetes, Radonovát, Zorka helyi közösségekben végeznek. A földről történő írtást Újfalu, Gát, Kér, Sándor, Kisbajmok, Pestcsere, Sétaerdő, Központ 1-2-3, Prozívka, Bajnát, Újváros, Kertváros, Kisradanovác, Vasutas település, Palics, Hajdújárás, Csantavér, Dusanovó, Verusics, Misityevó, Kisbosznia, Györgyén, Nagyfény, Újzsednik, Visnyavác, Békova, Bajmok, Ludas, Királyhalom, Mérges, Felsőtavankút és Alsótavankút helyi közösségekben végzik még ma és holnap, amennyiben az időjárás megfelel.

0: akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: Álljon meg egy darra!
2: A 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibással nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás tankönyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik, a párt Európai Néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főterem teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és határon túl is az egyik legkitartóbb törzs közönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út az erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal és a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért aranyoroszlán díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, egész nap napos időre számíthatunk, a késő délutáni órákban némi felhősödéssel, csapadék azonban ma sem valószínű. Holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz majd részünk, a napi csúcshőmérséklet ma 31 fok körül alakul majd.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

0: péntek.
1: Ez a Mozaik.
2: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Mozaik újabb órájában lépve már is megnézzük, hogy az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint hol mennyit mutat a hőmérő higanyszála. Palicson 26, Zomborban 27, Újvidéken 29, Nagybecskereken és Nagykikindán, valamint Belgrádban is 27 fokot mutat a hőmérő higanyszála. És gyorsan rátekintünk a telefonra is, ez is 27 fokot mutat jelen pillanatban, most már 28-at. Tehát szépen lassan megközelítjük a 30 fokot, ma 30 körüli értékeket fogunk mérni. Egy gyenge hidegfront érzékelteti kissé hatását, úgyhogy fejfejes keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódik természetesen a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A friss hajnalok felerősítik ugye a kopásos jellegű ízületi panaszokat, viszont a napos időszak feltölti testünket, lelkünket, de azért oda kell figyelni, hogy 11 és 15 óra között erős az UV-sugárzás, és természetesen fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is.

Közérdekű információ itt a Mozaikban. Hétfőtől emlőrák szűrésre lehet jelentkezni a Nagykikindai Egészségház egyes számú rendelőjének udvarában. Szeptember 7 és 20-a között mobil mammográfiát tartanak megelőző emlőszűrést a nők számára. A vizsgálatokra a 45 és 69 év közötti nőket hívják, az akció célja pedig az emlőelváltozások korai felismerése és a nők egészségének megőrzése. A vizsgálatokra 8 és 14 óra között lehet időpontot foglalni a 063

424 101-es telefonszámon, a vizsgálatok pedig 9 és 18 óra között zajlanak. Az egészségház arra kéri a nagykikindai nőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és vegyenek részt a megelőző vizsgálaton, hiszen az esetleges elváltozások korai felismerése jelentősen hozzájárul a sikeresebb kezeléshez.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: A rádiódiszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Szeptember 30-áig útlezárásokra számíthatunk Szabadkán. Szabadka város közigazgatási hivatala értesítése szerint, ugye a Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak a munkálatok a szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakoztatásán, aminek következtében a Milutin Uszkokovics utca a Jován Mikics kereszteződésétől az 51. hadosztály utcával való kereszteződésig le lesz zárva a forgalom elől, illetve le van zárva. Tervek szerint a munkálatok szeptember 30-áig be kell, hogy fejeződjenek, így az utcák reggel 7 és délután 16 óra között teljesen le vannak zárva, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. Az első szakasz munkálatok ideje alatt a Milutin Uszkokovics utca és a Jován Mikics kereszteződésétől Krusevác utca kereszteződéséig a forgalom minden jármű számára le van zárva, kivéve ugye a kivitelező járműveket. A Krusevác utca, Miroszláv Antich utca kereszteződésétől a Dugovics Titus utca, pedig a Timok utca kereszteződésétől kerül lezárásra. A második szakaszban ugyanez vonatkozik a járművekre. A harmadik szakaszban a Milutin Uszkokovics utca a Várdár utca kereszteződésétől a Ruma utca kereszteződéséig, a Ruma utca és a Miroszláv Antich utca kereszteződésétől kerül lezárásra. A negyedik szakaszban a Kisernő utcát is érinti mindez, valamint a Timok utcát. A negyedik szakaszban, ahogy említettem, még a Timok utcát is lezárják, az ötödik szakaszban pedig a Milutin Uszkokovics utcán Kisernő, Gospić és a Miroszláv Antich kereszteződések kerülnek lezárásra, a hatodik szakaszban pedig a Milutin Uszkokovics utcán, a Gospić utca kereszteződésétől az 51. Hadtest utca kereszteződéséig a forgalom minden jármű számára le lesz zárva, kivéve természetesen a kivitelező járműveit. A Tanító utca a Majsai út kereszteződésétől kerül majd lezárásra. A részletes információkat megtalálják a panonrtv.com-on.

0: Mi vagyunk a 90-es évek zenéi.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás tankönyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik, a párt Európai Néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főterem teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és határon túl is az egyik legkitartóbb törzs közönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út az erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal és a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László cipőre emlékeztek. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért aranyoroszlán díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, egész nap napos időre számíthatunk, a késő délutáni órákban némi felhősödéssel, csapadék azonban ma sem valószínű. Holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz majd részünk, a napi csúcshőmérséklet ma 31 fok körül alakul majd.
5: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
6: Információk, amikre támaszkodhat.
5: A 107,1-en.
7: Reklám következik.
8: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
9: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Mozaik egy újabb órájába léptünk, melyben egy igazán érdekes beszélgetés lesz hallható, ugyanis a Gárdi Gábor igazgató úr ott volt a Nemzetközi Nisi Filmfesztiválon, és találkozott Jean-Claude Van Damme-mal, erről mesél majd hamarosan. Előtte azonban elmondanám, hogy egy gyenge hideg front az, ami érezteti hatását. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál lényegesen magasabb hőmérsékleti tartományban zajló, igen változékony. A frontérzékeny emberek fokozottan megterhelő orvos meteorológiai helyzete. Egy újabb gyenge hideg front érkezik, aminek elsősorban a fokozottan érzékenyek fogják megérezni a hatását, miközben különböző panaszok jelentkezhetnek. Elsősorban az alvásminőségünket zavarja meg, a vérnyomás értékek inkább a kiugró értékek irányába tolódnak el, gyakrabban tapasztaljuk a mellkasi diszkomfortos panaszokat, a görcsös jellegű fejfájásokat, emésztőszervi és ízületi panaszokat. A szokásosnál gyakrabban jelentkezik feszültség, fokozott ingerlékenység. Délutántól a magasabb légrétegekben meginduló határozott melegedési folyamat következtében pedig melegfront jellegű panaszok erősödnek majd fel. Fokozott fáradékonyság, gyakoribb rosszulétek, migrénes panaszok, leeső vérnyomásértékek, szédülés, növekvő bizonytalanság érzet formájában jelentkezhet. Továbbá megterhelő hatása érvényesül a 30 fok feletti melegnek. A sok napsütésben, különösen déli órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. Ez az erős változékonyság a következő napokban is jellemző lesz, fenntartva a szervezetünk fokozott terhelését, majd a hétvégétől igen erős hőhullám szakaszra kell számítani, és minden bizonnyal, ugye még azok is érzékenyebbek lesznek erre, akik egyébként, akiknek nem számít a változékony időjárás. Erősebbé válnak majd a hőhullámok, szélsőségesen nagyok a változások, az időjárás érzékenység nagyon sok és egyre több embert érint, súlyosok a következmények, mint például a fejfájás, vérnyomás, ingadozás, emésztőszervi és alvási zavarok, szédülés és fáradékonyság. Aki csak teheti, pihenjen sokat és hallgassa a rádiót.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Jean-Claude Van Damme Nice-ben járt, mi pedig valahogy elértük, hogy egy pár másodpercre Pannon RTV-s sapkát viseljen. Kollégánk Agárdi Gábor ott volt a Nemzetközi Nisi Filmfesztiválon, találkozott Van Damme-mal. Aztán jött egy tökéletes pillanat, és Van Damme felhúzta a pannonos sapkát. Hogy pontosan hogyan sikerült összehozni ezt a nemzetközi koprodukciót, arról Gábort kérdezte Rafek Violetta.
3: Nagyon röviden csak kezdjük az elején, hogy beszéljünk egy kicsit a fesztiválról is, milyen volt magában a Nisi Film Fesztivál, milyen hangulata volt, és mennyire lehetett azt érezni, hogy idén Van Damme az egyik sztár.
4: Érdekes, mert Nisben kettő filmfesztivált is szerveztek, szinte egy időben, vagy egy-két nap különbséggel. Az egyiket maga a Nisi városvezetés, a másikat pedig a színművészek. Ez régen együtt volt, de valamiért nem tudtak megegyezni. És a Nisi Filmfesztivál az volt később, és ez a Nemzetközi Filmfesztivál pedig az volt az, amin jó magam is részt vettem. Ott volt vendég Jean-Claude Van Damme. Egyébként lehetett érezni, hogy mindenki ott a városban egy kicsit föl van attól, tehát mindenki izgatott állapotba került, hát ha találkozhat vele, de igazából nem úgy volt, mint ahogy általában az ilyen fesztiválokon, hogy itt-ott lehet vele találkozni, hanem megvolt az az időpont, amikor várták, hogy megérkezik, direkt a szállodába ment, és onnan csak akkor idézőjelben bújt elő, jött elő, amikor kezdődött maga a vörös szőnyeges felvonulás. De volt egyfajta izgalom az emberek között, és akkor már elkezdték petykázni, persze az izgalom miatt petykálni, hogy ott van Jackie Chan is, meg vannak még más sztárok, de mint kiderült, ez nem volt igaz, csak hát ugye mindenki azt remélte, hogy majd találkozik a kedvencével.
3: Igen, aztán TikTokon is nagyon mentek, meg különböző felületeken a Jean-Claude Van Damme-os karatés jelenetek.
4: Pontosan.
3: Igen, úgyhogy pörögtek tényleg egyébként nagyon az emberek. Igen, szeretjük. Én is szeretem. Most épp úgy belegondoltam, szerintem nincs is olyan filmje, amit nem néztem meg különben.
4: Igen, annak idején, amikor ugye még adta a tévé, akkor lehetett nézni a kickboxertől kezdve, a véresport, az időzsaru, az időzsaru.
3: Ja, igen.
4: Azt nagyon szerettem. A fizikusok igazából belekötöttek a filmbe, de nem is azért néztek, hanem meg mindenki kérdezte viccelődve, hogy voltak-e kamionok a helyszínen. Mert ugye volt az a Van Damme-os reklám.
3: Igen, a reklám.
4: Amikor... Igen, nem mondom nem egyelőre.
3: Gábor, meséld el, hogy hogyan lett a Nisi Filmfesztivál egyik legnagyobb sztárja néhány másodpercre pannonos.
4: Ez is egy érdekes történet, mert hogy ugye vártuk az újságíró kollégákkal, hogy előlépjen a vörös szőnyegre, és az egy megfelelő pillanat lett volna, hogy átnyújtsam számára a pannonos baseball sapkát, mert olyan közel volt hozzám, mint amilyen közel mi vagyunk, csak ugye az újságíró kollégák mondták, hogy aki belenyúl a képbe, azt oda a várfalára fogják. Mert ott a Nisi vár környékén, illetve a várfalai között volt a filmfesztivál, és mondták, hogy ott fogja végezni, és persze viccet félretéve valóban mindenki azt szerette volna, hogy a legjobb képe legyen, és akkor vártuk, hogy mi történik, fölvettük, és utána ők tovább haladtak a másik helyszín felé, és akkor úgy gondoltam, hogy itt ennek a történetnek vége, nagyon védték biztonságiak, és egy adott ponton láttam, hogy nagyon sok újságíró van a következő helyszínnél, és oda egy pillanatra le kellett, hogy jöjjön Van Damme és a kísérete, mert hogy annyi ember rohamozta meg őt, hogy szeretne fényképet, aláírást, hogy csak úgy tudták megvédeni, hogyha az a szabadtéri koncert, ami a filmfesztivál része volt, oda leülnek egy pillanatra, mert a közönség akkor már szivárgott onnan el, akik a koncertre jöttek, a többiek pedig várták, hogy na, aláírás, fénykép, és leült Jean-Claude Van Damme és az ő kísérete, és ott volt egy röpke pár pillanat, hogy három biztonsági őr hóna alatt én odaordítottam Jean-Claude Van Damme-nak, hogy Van Damme úr, itt egy baseball sapka, ő nagyon szereti a baseball sapkákat, régen is szerette. Igazából sokan mondják viccelődve, hogy azért, mert kevesebb haja van, mint korábban, de régen is hordta őket, főleg reklám, tehát a JCVD, tehát Jean-Claude Van Damme jelzés, az van neki a baseball sapkány, illetve különböző cégeinek a neve, de az, hogy föltette a fejére, az is egy szerencsének köszönhető, mert ott ültek mellette, és ő kérdezte...
3: El voltak egy kicsit keveredve.
4: Igen. Igen. Mert hogy akkora volt ott a tömeg, és ő kérdezte, hogy na most akkor mi ez a sapka, és akkor ott mutatta neki valaki a tömegben, hogy hát igen, helyi dologról van szó, és akkor volt olyan kedves, hogy feltegye a fejére, mert igazából egy világsztár nem kötelezi, szerződések viszont kötelezik, és hogyha valami olyat hord, ami esetleg a szerződés, ugye akikkel köti a szerződéseket, és szponzoraiknak nem tetszik, akkor az nem éppen jó a számára, de szerencse, hogy fölvette, és szerencse, hogy sikerült ezt megörökíteni.
3: De akkor belülről már ünnepeltél, mikor átadtad.
4: Igazából még akkor sem hittem el, hogy sikerül, de abban a pillanatban, amikor elmentettem a videót, na akkor mondom, most már itt kész, és utána visszanéztem, hogy na, minden oké. Akkor volt az a pillanat, hogy úgy kezdtem feldolgozni, hogy ez sikerült, mert valóban ugye Van Damme sokaknak a kedvence, a filmjeit tudják, volt annak idején a Friderikus Show-ban, és ugye amikor mi felnőttünk, akkor ezeket a filmeket néztük, Chuck Norris, Van Damme, Stallone, Schwarzenegger és a többiek, Tom Cruise, ezeken nőttünk föl, és látni fél méterről azt az illetőt, vagy még közelebbről, akit egyébként a filmekben, érdekes dolog, és sokan mondják, hogy biztos alacsonyabb, igazából nem is tudtam megfigyelni, hogy mennyire másabb vagy nem, mert van egy olyan jelenléte, ami azt eredményezi, hogy te csak arra figyelsz, és azon gondolkodsz, hogy ott van Jean-Claude Van Damme.
3: Meglett a videó, és akkor ugye aztán ez felkerült az internetre, és hát nagyot ment. Számítottál rá, hogy ennyire ráharapnak majd erre a történetre a pannonos követők?
4: Igazából csak reménykedni tudtam, tehát ez már egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen megtörténhet, mert hogy azt hozzátartozik, hogy én korábban fölkerestem már, mert időről időre keresek fel ismert embereket interjú gyanánt, és felkerestem Van Damme stábját is, ők akkor pár évvel ezelőtt azt nyilatkozták, hogy most elfoglaltság van, nem alkalmas, és akkor le is mondtam erről a dologról, most pedig, mivel láttam, hogy érkezni fog a filmfesztiválra, akkor gondoltam, hogy itt van egy lehetőség, akkor már lehetett tudni, amikor ott voltunk, hogy interjúkat külön nem fogadni. Másnap volt egy sajtótájékoztató, de az is nagyon zárt jellegű, és igazából nem nagy képűségből a Pannon iránt, de ilyen exkluzív tartalma még a szerbiai RTV-nek és más tévétársaságoknak sem volt, pont ezért, mert nem volt rá lehetőség, hogy ez megszülessen, annyira védték őt.
3: De megtaláltad a rést a pajzson.
4: Igen, sikerült. Mondta is Brasnyó Zoli kollégánk, hogy oda kellett volna ordítanom, hogy oroszlán szív, jól harcoltál, ugye, mint a filmben, de azért ennyire ugye nem gondoltam bele, meg nem is tudom, hogy abban a hangzavarban ő hallotta egyáltalán, hogy mit mondok felé, bár szerintem remélem, hogy igen, mert mégis felfigyelt, meg ugye ott volt egy kis kommunikáció, minden esetre nagyon örültem, amikor láttam, hogy több mint 200 ezren megnézték, már több mint 220 ezren azt a videót, és rengetegen megosztották, és ugye olyanokhoz is eljutott, akik esetleg nem biztos, hogy követik a Pannont, viszont annyi emberhez jutott el, hogy valahogy ezekhez az emberekhez is sikerült, úgyhogy egy óriási élmény volt, és persze megtiszteltetés, hogy ez sikerülhetett. Reméljük most, hogy jön az Expo, meg ugye lesznek még itt ilyen események, reméljük, hogy ő is visszatér. Az Expónak pedig azt hiszem, hogy az egyik arca Jackie Chan, úgyhogy őt is várjuk. Szóval most nincs benne, nem volt ott, annak ellenére, hogy
3: elkapjuk
4: többen
3: őt
4: mondták.
3: Is,
4: igen, reméljük, hogy sikerül. Bár ő is azok közé tartozik, akit annak ellenére, hogy milyen népszerű, és azt mondják, hogy közvetlen, nagyon védik, hát persze, mert az egyik legismertebb filmszínészről van szó, úgyhogy ezek érdekes dolgok mindenképpen, kár, hogy nem jön több ilyen illető, vagy legalábbis kár, hogy nem szerveznek közönség találkozókat. Az lenne a jó, hogyha nem csak ilyen zárt, és ha szerencséje van az embernek, hanem akkor jöjjön el, és akkor töltsön el fél napot úgy, hogy a közönség is találkozhasson vele.
3: Nem tudom, hogy kérdezte-e valaki, én biztos nem kérdeztem még tőled, visszakaptad a sapkát?
4: Szerencsére azt kell mondjam, hogy nem. Én úgy is adtam, hogy többet ugye nem kérem vissza, persze miért is kérném vissza, ez egy ajándék volt, de utána kérdezte egy belgrádi újságíró kolléga, ismerősöm, barátom, hogy na, sapka nélkül maradt, azt mondom, látod, igen, de szerencsére, hogy így történt. Utána nem tudom, hogy mi lett a sapka sorsa, de ezért a felvételért már megérte, és mivel gondolom, hogy ő neki van rengeteg, és gyűjt is, akkor eltette otthon, megnézte, szerintem ő is nagyot nevetett rajta, és belegondolt, hogy ő fölhúzott egy ilyen baseball sapkát, mi is történt akkor, és szerintem ő is egy jót mosolygott rajta, mert abban a pillanatban, amikor mi ott voltunk, látszott, hogy olyan érzelmek vannak mindenkiben, hogy szerintem ő abban a pillanatban nem is tudta, hogy pont hol van, csak később jött rá, hogy hú, mennyi ember volt, és hogy mennyien akarták őt idézőjelben megrahamozni.
3: Egy biztos, hogy idén Nizsben nem csak a filmfesztivál kapott főszerepet, hanem egy pannonos sapka is. Köszönjük szépen, Gábor, a beszámolót.
4: Én köszönöm.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en,
6: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Szépen lassan emelkedik a hőmérő higanyszála, a hőmérséklet megközelítés, sőt, van, ahol már el is érte, illetve meghaladta a 30 fokot. Körülbelül még 1-2 fokot tud emelkedni a mai nap folyamán. Ez az érték az elkövetkező időszakban. Az előrejelzések szerint holnap még a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk, de szombaton már kicsit feljebb ugrik a hőmérséklet. Viszont vasárnap ismét 30 fok köré süllyed. Tehát most egy ilyen pici hullámzás jellemzi az időjárást, majd a jövő héttől talán csapadékosabb lesz, és 26 fok körüli csúcsértéket fog tartani egész hónapban a hőmérséklet. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ebben a hónapban több népi megfigyelős nap van, népi jóslat, így szeptember 5-én szombaton Lőrinc napja, amikor is, ha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz, majd 8-át kell megfigyelnünk, ez fecskehajtó kisasszony napja, e napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben, és 14-én, ha süt a nap, derűs lesz a tavasz, utána pedig jön az őszi napi egyenlőség 22-én. Most még akkor tehát itt az elkövetkező pár napot kell kibírni ebben a nagy hőségben, azután ismét jön egy kis felfrissülés, majd egy hét múlva számíthatunk ismét 30 fok feletti értékekre, utána pedig szépen beáll 26-27 fokra a hőmérséklet, valahogy majd csak kibírjuk. A folytatásban egyébként híradóval jelentkezünk, tartsanak velünk!

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásoknak.

0: Híradó.
1: Több egyszeri állami juttatás is érkezik szeptemberben, megnézzük melyek ezek. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja. A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a lakosoknak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csak nem 1 milliárd eurót biztosít, ennek egy részét a részvényalap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Balázs Zita riportja.
2: A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik meg a jelentkezés a Kincstári Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvényalap nyilvántartásában, azoknak nem kell külön jelentkezniük, számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelnie kell a támogatást. Kakas Alexandra.
3: Nagyon örülök neki, mivel hogy diák vagyok, és szükségem van erre a 6000 dinára, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
4: Tudod esetleg, hogy jelentkezned kell erre a támogatásra?
3: Eddig nem tudtam, de most már tudom, úgyhogy nagyon várom az időpontot, mikor már jelentkezni tudok erre.
4: Te mire fogod esetleg fordítani ezt a 6000 dinárt?
3: Igazából szerintem tangszerekre fogom, és ruhákra.
2: Veréb Lídia.
5: Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó lehetőség, főleg a fiataloknak, ugyanis ezt be tudjuk fektetni a jövőnkbe, akár egyetemistáknak a kollégiumra, akár vállalkozásokba, hobbikba, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség.
2: A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35000 dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint a hadjárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dináros támogatást kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban részesülnek. Magyari Mária.
6: Én gondolom, hogy minden nyugdíjas örül neki, mert a nyugdíjak elég kicsik, az árak még elég magasak, de én szerintem többet érne, hogyha azt a pénzt az egészségügyre fordítanák.
2: Vujkovics Lamint Rózsa.
7: Nem rossz, kevés a nyugdíjam, úgyhogy 32 a nyugdíjam, abban nem lehet megélni.
4: Önnek mit jelentenek most ezek a támogatások, amik jönnek?
7: Hát egy kicsikét, mintha jobb lenne, vagy jobb lesz, vagy mit tudom én, majd meglássuk.
2: A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatások fedezetét. A csaknem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvényalapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el pénzt. Sinisa Máli, Szerbia pénzügyminisztere.
8: Ennek a pénznek egy részét a részvényalapból fizetik ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak erre a kifizetésre. Egyébként véleményem szerint ez egy viszonylag rossz, 2008-ból származó törvény, amely szerint csak azok a nagykorú állampolgárok jogosultak a kifizetésre, akik 2007. december 31-ig megszerezték ezt a jogosultságot. Természetesen értelmetlen lenne, ha ezt a pénzt csak nekik fizetnénk ki, miközben van még 1 millió-2 millió polgár, aki semmit sem kapott. Ezért a költségvetésből mintegy 150 millió eurót különítettünk el, hogy minden nagykorú állampolgár számára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást.
2: Az egyszeri 6000 dináros támogatásra szeptember 7-től lehet jelentkezni a Kincstári Igazgatóság elektronikus honlapján. A jelentkezéshez érvényes személyi igazolványra, szerbélyi lakhelyre és szerb állampolgárságra van szükség. A támogatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják a jogosultak folyószámlájára vagy a postatakarékbankon keresztül. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő számlával, a bank 5 napon belül különleges célú számlát nyit a számára. Minden tranzakció illetékmentes.
1: Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva azt mondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett a magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába, az érintett tankönyveket kicserélik. Elkezdődött az új tanév, a diákoknak pedig a nyári szület után ismét fel kell venniük az iskolai ritmust. A hajdújárási Petőfi Sándor általános iskolában is már túl vannak a kezdeti izgalmakon, van, aki örömmel tért vissza a vakáció után, másnak még idő kell, hogy újra belerázódjon a hétköznapokba. Az iskolák arra törekednek, hogy az első napokban ne terheljék meg a lélekben még szünidejüket töltő gyerekeket, hanem fokozatosan induljon be a tanév. A szülőknek is fontos szerepe van abban, hogy a diákokban az iskoláról kialakuló kép pozitív legyen, ne féljenek az új környezettől és az új kihívásoktól. Ez pedig különösen a kiselsősök esetében fontos. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
0: 2,5 hónap nyári szünet után ismét az iskola és a tanulás került a gyerekek mindennapjainak középpontjába. Az elsősök számára minden ismeretlen még, a nagyobbak közül pedig sokan leginkább azt várták, hogy újra találkozhassanak a barátaikkal. Stipán Csevik Dániel, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
9: Megismertük az első nap az új tanárokat, az új tantárgyunkat, a fizikát, mivel abban még tavaly nem találkoztunk, és mindenki egy új fejezetbe léptünk, úgymond.
0: Vojnik Mijatov Edina, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
10: Nagyon jó volt a nyári szünetem, viszont jó visszajönni a suliba a barátokhoz, meg új dolgokat kipróbálni, új dolgokat tanulni. Úgyhogy én megvettük anyukámmal a tanszereket, mindent, amit kellett, és akkor úgy jöttem felkészülve a suliba.
0: A vakáció után a korai keléshez sem könnyű egyik napról a másikra visszaszokni. Engi Adél, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
11: Egyelőre nem tanulunk, úgyhogy amúgy nehéz, mert korán kell kelni. Mert én mindig nyáron 9-kor keltem, most meg 7-kor, úgyhogy még egy picit vissza kell szokni.
0: A szülők hozzáállása is sokat számít az iskola kezdésben. Fontos, hogy milyen képet alakítanak ki a gyerekekben az iskoláról, és hogyan készítik fel őket az új helyzetre. A szakemberek szerint előnyt jelent, ha a gyerek értelmileg és érzelmileg is éretten és felkészülten érkezik az iskolába. Szlányana Ivkovics Iván Dékic, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola pedagógusa.
12: Az, ami nem szabad csinálni, hogy fenyegetőzni, vagy megijeszteni a gyerekeket, hogy jaj, ez most másmilyen világ, ez nagyon nehéz lesz. Tehát a szülőknek nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy fölkészíteni a gyereket, hogy ebbe az iskolába fognak sok minden jót hallani, jót megtanulni, barátkozni, kirándulni. Tehát ilyen pozitív véleményen, hogyha a gyerek jön mi hozzánk. is, hogyha van egy pozitív képe saját magáról, az nekünk nagyon fontos.
0: Az iskolák is igyekeznek úgy kialakítani az első napokat, hogy a diákokra ne háruljon azonnal túl nagy teher. A tanórák és a napi rend is fokozatosan áll vissza a megszokott rendre. Szűcs Anna, a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója.
13: Az elsősök azok egész héten rövidítve vannak, tehát nincsenek még annyira túlterhelve, ami az időt illeti, tehát kevesebb időt töltenek az iskolában. A felsősök most már a második napon vagyunk, órarendünk van, tehát most már rendes órák vannak elméletileg, de hát a tanmenet is olyan, hogy az első órák a tantárgyal való ismerkedés, a tanárok, a gyerekekkel ismerkednek, tehát mindenképpen egy ilyen kicsit lazább az első pár nap.
0: Az első napok még elsősorban a visszaszokásról szólnak, nem a teljesítményről, és a pedagógusok is igyekeznek fokozatosan visszavezetni a diákokat a megszokott iskolai ritmusba.
1: Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az LPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik a párt európai néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdas magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorló pályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorló pályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, hogy az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Egyes forgalmazók már nem is értékesítik, illetve a már raktáron lévő káposzta repce vetőmagot is visszaküldik a gyártóknak a súlyos aszályhelyzet miatt. Érvelésük szerint, ha nincs eső, akkor vetni is felesleges. Fejős Ornella és Szabó Regina riportja.
14: Továbbra is porzik a határa Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének, pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
15: Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, aminek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körül belül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tárgytalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancia levél mellé, hogy a következő egy-két hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja.
14: Tavaly is hasonlóan szárazföldbe vetettek a termelők. Ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkáltak, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 58 dinár körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termésév csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy Orom határában nem sok káposztarepce kerül földbe. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
16: Egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadék kellene, de az egy héten belül. Ahhoz, hogy meg tudjuk kezelni a repcének a vetését, ennek hiába fölösleges vele próbálkozni.
14: Nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az aszály mellett a kalászosok vetőmagjai is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.
1: A pontos idő 12 óra 15 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Szabadkán koncertezett a Republik, és a hagyományőrzés, valamint a népi építészet került a középpontba a Topolyai Tájházban. Jönnek a részletek. Szabadka főtere teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és a határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus lágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út, az Erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten, a fellépés első és legutolsó dalával, ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. A hagyományőrzés és a népi építészet került a középpontba a Topolyai Tájházban. A Petőfi Kulturális Program keretében a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai érkeztek a városba, ahol kézműves foglalkozásokkal, szakmai beszélgetésekkel, viseletbemutatóval és táncházzal várták az érdeklődőket. Szatmári Csilla riportja.
17: Gyerekekkel telt meg a Topolyai Tájház. A legkisebbek a népi hagyományokkal is megismerkedhettek, miközben színezhettek, tojást festhettek, és többféle kézműves foglalkozást is kipróbálhattak. Radanovics Aljosa és Jurcsák Ad népi hagyományokkal is megismerkedhettek, miközben színezhettek, tojást

0: Kovács Istvánné, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület elnöke.
1: Gyönyörű virágokat rajzoltak és hímeztek, és ezzel tették egyedivé, színessé, ezzel hívták föl magukra a figyelmet, hogy nagyon gyönyörűen díszítették az olcsó kelmét, és így lett belőle drága ruha, hiszen a kézi munka, az egyediség, mert hogy régen szinte minden ruhadarab egyedi volt, két-egy formát nem láttunk, ez tette értékessé. Az a gyönyörű hímzés, azok a motívumok, amiket rárajzoltak, és így lett híres és csodálatos a kalocsai népviselet és színes.
0: A Petőfi kulturális program keretében megvalósuló rendezvénysorozat az Örökség határok nélkül, amelynek során a Szentendrei Skanzen munkatársai a népi kultúra és a népi építészet különböző területeit mutatják be. Prikler Szilvia Beatrix, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi építészeti és tájházközpont vezetője.
2: Az volt a célunk, hogy a határon túli magyar közösségeknek a közösség megtartó erejét, a közösségek összekovácsolását egy ilyen egésznapos programon keresztül, vagy hát hozzájáruljunk ehhez, illetve ugye a gyerekeknek kifejezetten fontos az, hogy a népművészet, a népi építészet, a néphit és minden, ami hagyomány, az testközelben sokkal élményszerűbben jusson el hozzájuk.
0: Az eseménynek a Topolyai Tájház adott otthont, ahol fontosnak tartják, hogy a fiatalabb generáció is megismerkedjen a hagyományokkal. Sihelnik Ágnes, a Topolyai Tájház program koordinátora.
3: Mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományőrző programokat, elsőként azért, mert ha már Topolya községnek, illetve a mi közösségünknek van egy tájháza, akkor ezt a tájházat jó megtölteni élettel. Most egy tájházat milyen programokkal lehet megtölteni, mindenféleképpen hagyományőrző programokkal. Másodszorban a most felnövekvő generációk számára ez fontos, mivel már ők azt a generációt képviselik, akik nem találkoztak a mindennapjaikban ezekkel a tevékenységekkel. Most gondolok itt például akár a népi építészetre, akár más egyéb hagyományőrző kézműves tevékenységre.
0: A program 4 nap alatt 4 településre látogat el. Az első állomás Topolya volt, ezt követi Bácskosútfalva és Torontáltorda, a programsorozat pedig szombaton Szajánban zárul.
4: 2 vajdasági költőíró munkásságába, életébe és gondolataiba nyerhettek betekintést az érdeklődők Palicson. Az irodalmi est vendégei a vajdasági magyar irodalom 2 különböző nemzedékét képviselő alkotók, Fenyvesi Ottó, József Attila Díjas költőíró és Kollár Árpád költő voltak. A beszélgetést Bicskei Gabriella és Bíró Tíma vezette. A találkozón szó esett a szerzők legutóbb megjelent köteteiről, készülő műveikről, valamint a szülőföldhöz való kötődésükről is. Bár a két alkotó különböző korszakok és személyes tapasztalatok felől közelít a témához, életművükben egyaránt fontos helyet foglal el a vajdasági táj, az identitás és a szülőföldhöz fűződő viszony.
5: Számomra abszolút meghatározó, hiszen itt születtem 70 évvel ezelőtt, és hát azok a történetek, amik itt Topolyán, Topolya környékén megestek velem gyerekkoromba, ifjúkoromba, majd később Bújvidéken, az egyetemen, hát ezek abszolút meghatározták az életem alakulását, sorsát, családom. A gyerekeim Újvidéken születtek, tehát nagyon sok rokonom van még mindig Topolya környékén, és hát gyakran jövök haza is, és hát ezek a dolgok, ezek átszövik a munkásságomat is, a gondolataimat, szinte mindennapjaimat is.
4: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
6: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 29 fok van jelenleg, egész nap napos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 31 fok körül alakul ma.
7: Időjárás.
8: Közlekedés. A mindennapok hírei
7: a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: reklám.

0: Következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.

0: Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Need it, you're my life. And I quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Szeptember 3-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 35 para. 100 forint középárfolyamon ma 31 dinár 89 para. 1 svájci frank 124 dinár 62 para. 1 angol font 136 dinár 51 para. És 1 amerikai dollár 101 dinár 19 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó. Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
5: 107,1 csak retro zene meg.
6: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
5: Retro zene meg.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 107,1

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1 MHz-en. This is the story of my baker.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Elérkeztünk ahhoz az időhöz, hogy belenézzünk a Pannon Televízió műsor füzetébe. Jelen pillanatban főzőcskézünk Székely Konyha és Kert című műsorral. Ezt követi a Forog a kamera, benne pedig a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium színház és audiovizuális szakára járó diákok kis filmjéről lesz szó. Utána Délbánát ízei, tehát főzőcskézünk tovább, de ez már a Pannon Televízió főzőműsora. 14.30-kor Erdei utakon magyar ismeretterjesztő filmsorozat újabb része lesz látható. 16 óra fit percek, utána tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben magyar nap az észak-macedóniai Kruševóban. Az első részt láthatják ebből az összefoglalóból. Utána híradó, majd megbocsájtani igen, feledni nem, ez a Pannon Televízió dokumentumfilmjének a címe. 19.30, szubjektív, Gyuris László, Pancsova Torontál Vásárhely plébánosa a vendég, és a téma vallás a szórványban. Utána híradó, majd élő örökség, azután építészeti magazin, egészségügyi, valamint tudományos magazin is látható lesz még a késő esti híradó előtt ma a Pannon TV-ben. Holnap reggel a Kincses Ládánk Tóth faluba invitálja a nézőket, utána Hitünk vallási műsor lesz látható. Már reggel is tornázhatunk egy kicsit a fit percekkel. Délbánát ízei 9.30-kor, utána lesz horvát nyelvű nemzetiségi magazin műsor, természetvédelem határok nélkül, valamint a Pannon Televízió ismeretterjesztő filmsorozatának egy része a címeres örökség, vagy kastélyok vajdaságban. 12 órakor közelkép, magyar nap, az észak-macedóniai Kruševóban. Mindez a Pannon Televízióban lesz majd látható ma és holnap. Itt a folytatásban pedig hamarosan hírek, és a következő órában egy egész hétre zentára invitáljuk a hallgatókat, mert hogy Zentaváros napját ünnepeljük már holnaptól, és ennek a programjával érkezünk. Tartsanak velünk!

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Ez szemem.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt a probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik. A párt európai néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főtere teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és a határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus lágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út, az erdő közepében járok, vagy a szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten, a fellépés első és legutolsó dalával, ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. Új Donald Trump arcképével ellátott egy dolláros érmét kezdett árusítani az amerikai pénzverde. Ez 1866 óta először fordul elő, hogy élő személy arcképe jelenik meg amerikai pénzen. Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából bocsájtották ki. Bár névértéke egy dollár, a 25 darabos csomagokért akár 154,5 dollárt is elkérnek. A Trump érme komoly vitákat váltott ki, mivel az amerikai hagyomány szerint élő személyek nem szerepelnek az ország pénzein. A támogatók szerint azonban egy külön törvény lehetővé teszi a jubileumi érme kibocsátását. A gyűjtők számára különösen értékes lehet az a 250 000 darab, amelyet július 4-én vertek és July 4th jelzéssel láttak el. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért arany oroszlán díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul, egész nap napos időben lesz részünk, holnap pedig a maihoz hasonló, szinte ugyanilyen időjárásra számíthatunk, a napi csúcshőmérséklet pedig 32 fok lesz.
1: Aktuális.
0: Érdekes.
3: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Mozaik utolsó órájába léptünk, és már is szinte egy hétre előre fantasztikus programokat ajánlunk a hallgatóknak. A település egy, a helyszín több. Zenta város ünnepel egy héten át a város napját, szebbnél szebb programokkal. Ezekről kérdezem Burány Hajnalka polgármester asszonyt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, a Zentai csata 329. évfordulóján fogjuk ünnepelni a városnapját, ahogy minden évben is, azzal, hogy idén szeptember 4-től 13-áig tartó rendezvénysorozat dömpinggel kedveskedünk az ide látogató érdeklődőknek. Alapvetően maga a nyitó rendezvény szeptember 4-én, azaz holnap pénteken lesz, igazából népzenei fesztivál lesz a pavilonban, a városközpontban, a parkban, ahol fel fognak lépni Zenta község hagyományőrzői, Csatnyim és a bandája, ifjú kamara tánc együttes. Ez a péntek esti program, szombaton pedig tamburaest lesz, vasárnap pedig a tiszamenti fúvózenekar koncertje várható, és táncos zenés felvonulás, ahol a modern táncok művelői csapatai fognak fellépni. Igazából hétfőn már folytatjuk az ünneplést, a Zentai Mécsvirág együttes fennállásának a 20. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Hétfőn este a Zentai Magyar Kamara Színház kistermében egy gála koncertet fognak adni, utána kedden a Szigligeti Ede Lilionfi című darabját fogják előadni a Művelődési Ház nagy színpadán, utána pedig, ez így napról napra folytatólagosan mondom a programot, ha megengedi, a Zentai csata rockopera vetítése és piknik várja az érdeklődőket a Kis Zsinagóga udvarán. Persze természetesen, mivel kinti rendezvény egy picikét azért függ az időjárástól is, valamint a zsinagógában egy márai kiállítással kedveskedik Budavár Zenta testvér települése. A városnap alkalmából igazából Budavár és Zenta között 20 évvel ezelőtt létesült testvér települési kapcsolat, úgyhogy egy szép kerek évfordulót is ünneplünk, és még aznap 9-én, szeptember 9-én lesz a város egyik díjazottjának, Verebes Györgynek a kiállításában a Városi Múzeumban. Alapvetően ez a népünnepélyszerű rendezvények sora, ami aztán szeptember 11-én folytatólagosan zajlik. Szeptember 11-e valójában az a dátum, amikor ünnepeljük ugye a városnapját. Ez mindig az emlékharang meghongatásával és a koszorúzással kezdődik meg kinn a Tiszaparton, a Zentai csata emlékhelyénél. Majd ugye a díszteremben, a városházán zajlik le a díszülés, és utána pedig a Lizői Kisszentterész templomban tartjuk a városnapi tedeumot. Utána, mivel ez pénteki napra esik, 11-e, kezdődik lent a sportcsarnok előtt a népünnepély. Pénteken este Sóti Júli és a Szénszikász és az Amadeus Band várja a hallgatóságot. Szombaton pedig, amit nagyon szeretünk, ugye a Tiszakötő Gyermekfesztivál, nemzetközi hőlégballon versenyt szervezünk, szombaton pedig tűzijáték, parnograt és Ladány Bene 27 koncertjei várják az érdeklődőket. Tehát abból, amit elmondtam, valójában az derül ki, hogy minden korosztályra számítunk, az érdeklődési kört illetően is nagyon széles rendezvényeket szervezünk. Én hiszem azt, hogy mindenki meg tudja találni a maga ízlésének megfelelőt, azzal, hogy idén még egy orgona eset is szerveznek a Jézuszibe templomban. Azt gondolom, hogy igazán sok színű és sok létű rendezvényekkel várjuk a városnap alkalmából az ide látogatókat és az zentai polgárokat.
2: Egy héten keresztül minden napra fantasztikus program, főleg esténként várja majd a zentára látogatókat. Tényleg minden korosztály találhat kedvére való ünneplést és kikapcsolódási lehetőséget. Én gratulálok önöknek, és nagyon szép ünnepet, szép városnapját kívánok, és hát ugye még egyszer hangsúlyozzuk, ne feledjük el, hogy az a 12-e, amikor a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál és verseny is kezdetét veszi, ez talán az egyik úgymond legkedveltebb, leglátványosabb, hiszen itt minden szem az égre szegeződik, és ezt nagyon-nagyon szeretik ugye az emberek. mert nem mindennapi látvány, de hát itt esténként lehet azért majd jókat bulizni is. Köszönöm szépen az információkat, és még egyszer nagyon jó ünneplést kívánok. Szeptember 4 és 12 között.
3: Így van, nagyon szépen köszönöm.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisredon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 74. alkalommal gyűlnek össze írók, költők, szerkesztők, kritikusok és a kortárs irodalom iránt érdeklődők ma Magyar Kanizsán a kanizsai írótáborban. A több mint 7 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény a vajdasági magyar irodalmi élet egyik fontos találkozóhelye és a Kárpát-medence legrégibb hagyománnyal rendelkező irodalmi eseménye. Hagyomány és kortárs törekvések, különböző nemzedékek és művészeti ágak találkoznak évről évre. Az idei írótábor különösen népesnek ígérkezik, az elmúlt bő évtized legmagasabb résztvevői számával. A háromnapos program a mai nap folyamán 16 órakor veszi kezdetét a Népkertben, az írótábor emlékműnél tartott koszorúzással. Nálunk pedig a folytatásban hamarosan hírek, és mivel csütörtök van, így 18 órától aranyalbum lesz hallható, 20 órától pedig Kis János Manó várja majd a hallgatókat a rádiókészülékek elé a rádiódiszkóban. És ne feledjék, hamarosan élőben is találkozhatnak majd vele Palicson, a megszokott helyen. Addig is készülődjenek, vigyázzanak magukra, pihenjenek sokat, töltődjenek fel, és hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a folytatásban is Búzás Zsuzsanna.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Tartsanak velünk.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A lemez forog tovább.
0: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett a magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a kincstári igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Három uniós tagállamban tárgyalt szerdán António Costa a következő 7 éves költségvetésről. Az Európai Tanács elnöke Luxemburg és Zágráb után Budapesten zárta a napot, ahol zárt ajtók mögött egyeztetett Magyar Péterrel. A megbeszélés fő témája az Európai Unió jövője és a 2028-ban induló költségvetési ciklus volt. Costa azt szeretné, ha a tagállamok már az év végéig politikai megállapodásra jutnának. Az álláspontok azonban egyelőre jelentősen eltérnek a költségvetés nagyságáról és az egyes területekre jutó forrásokról. Magyar Péter szerint olyan költségvetésre van szükség, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. A tárgyaláson a migráció és az unió bővítése is szóba került. Magyarország nem támogatja a tagjelölt országok csatlakozásának gyorsított eljárását. A kormány pedig mielőbbi megoldást vár az illegális migráció miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság ügyében. Újabb rekordot döntött az Air Serbia. A légitársaság történetében először augusztusban több mint 600000 utast szállított egyetlen hónap alatt. Az év első 8 hónapjában összesen 3,2 millióan utaztak a szerb nemzeti légitársasággal. Az Air Serbia jelenleg több mint 100 úti célra repül, 34 országban és 4 kontinensen. A társaság szeptemberben Belgrádból Sevillába és Tenerifére indít új járatokat, Nisből pedig október végétől Bécs és Málta is elérhető lesz. Decemberben Norvégiába is indulhatnak járatok. A vállalat flottája jelenleg 40 repülőgépből áll, és további gépek érkezését is tervezik. A vállalatnál a vezetői pozíciók mintegy 40%-át nők töltik be, a női pilóták száma pedig már 13.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 30 fok van, egész nap napos meleg időnk lesz. A holnapi csúcshőmérséklet ugyancsak a maihoz hasonlóan 31-32 fok körül alakul majd. Csapadékra se ma, se holnap nem számíthatunk.
5: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Hogyan hatnak a gyermekkori traumák a felnőttkori kapcsolatainkra? Milyen mintákat viszünk tovább, és hogyan ismerhetjük fel ezeket? Erről hallhatnak beszélgetést Tripiska Julianna családterapeutával. Aki kérdez, Rózsa Edina.
2: Először is, mielőtt belemennénk és belásnánk magunkat a témába, tisztázzuk le, hogy mik ezek a gyermekkori traumák, vagy ha nevezhetjük sérüléseknek, amelyeket tovább tudunk vinni a felnőtt kori énünkbe, vagy énünkkel?
3: Hát nincsenek ilyen külön kategóriák, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni, és mi az, amit nem, hanem mi rendszerszemléletben gondolkodunk, családterapeuták, és rendszerszemléletben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekkorunk gyakorlatilag minden eseménye kihatással van a felnőtt életkorunkra és a felnőtt életszakaszunkra, hiszen ezek az életciklusok szépen sorban követik egymást, és egészen megszületésünktől, pontosabban még az anyamékben is érhetnek minket olyan helyzetek, amiket aztán hordozunk tovább így, és így megy ez tovább így a felnőtt létünkben is. Úgyhogy konkrétumokat nem tudok mondani, hanem azt tudom mondani, hogy mindenkinél más az, ami akár nagyon mély nyomokat hagyhat benne. És hogy már is megérkeztünk ahhoz, hogy mi is tulajdonképpen a trauma definíciója. Mert ugye a trauma definíciója az az, hogy egy történés, ami akár lehet egy hirtelen történés, vagy lehet hosszú ideig, vagy folyamatosan fennálló történés, de hogy ez a történés valahogy olyan érzelmi helyzetet vált ki az egyénnél, ami nagyon is befolyásolja az ő testi, lelki, érzelmi reakcióit. Tehát olyan reakciókat tudunk ezáltal megélni, amik akár nem indokoltak.
2: Egyébként mennyire tudatos az, hogy a jelen kapcsolatainknak a problémája, vagy pontosabban a problémáknak a gyökere a gyerekkorban, vagy a fiatal kamaszkorban keresendő? Uh-huh.
3: Nagyon sok szakirodalom foglalkozik ezzel a témával, és azért most így napjainkban, itt a 2000-es, 2020-as években azért ez nagyon előtérbe helyeződik, az önfejlesztés, a különböző pszichológiai témájú könyvek olvasása, nagyon sok pszichológus írt különböző témákban könyveket, amik azért nagy sikerrel vannak a könyvpiacon, és akár bestsellerek is lettek, akár így a transgenerációs traumákról, vagy az egyéni életekben bekövetkezett traumákról. Tehát én azt hiszem, hogy most azért egy olyan élethelyzet van napjainkban, ahol azért sokat olvasunk és kutakodunk arról, hogy hogy áll össze a mi pszichénk, és hogy milyen lelki folyamatok mehetnek végbe bennünk. Szóval a kíváncsiságot érzem, hogy van kíváncsiság erre, és az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a helyzetekkel, ezekkel az információkkal, hogy hogyan tudjuk így a mindennapokba ezt beleforgatni.
2: És akkor térjünk is rá a párkapcsolatokra. Hogyan jelenhetnek meg ezek a fiatalkori traumák tulajdonképpen a párkapcsolatunkban? Például a bizalmatlanságban, akár féltékenységben, vagy az elhagyástól való félelem, ami megint csak egy olyan, ami elég sok kapcsolatban lehet, hogy benne van és visszaköszön, és bennünk van pontosabban.
3: Talán onnan kezdeném, hogy amikor így valaki szimpatikussá válik, és tetszik nekünk, hogy az ilyen megmagyarázhatatlannak tűnik. Tehát, hogy van ennek valami megfejthetetlen, van valami misztikus része ennek, hogy mitől tetszik valaki, és egy más valaki pedig nem tetszik nekünk. És hogy nagyon sok elmélet született erre, több pszichológus gyártott erre elméletet, hogy ez mitől lehet, hogy tetszünk a másiknak, vagy nekünk ő tetszik-e, hogy a vonzódás, ez a bizonyos kémia milyen alapokon tud kialakulni, és az egyik ilyen elmélet, ugye Freud elmélete, aki azt mondja, hogy ugye így akár a szülőt keressük a másikba. Aztán itt van Jung elmélete, aki ezt már kibővíti, és azt mondja, hogy hát nagyon fontos része a kapcsolódás és az intimitás. És aztán itt van például Jürg Willi, aki így a 70-es években fogalmazta meg a kollúzió elméletét, aki azt mondja, hogy valahogy így a sérüléseink mentén kapcsolódunk össze a másikkal, és valahogy így kiegészítjük egymást, és ez a fajta kollúzió válik a kapcsolat erősítésévé, vagy ez a fajta kollúzió válik egyfajta összetartó erővé. Szóval, hogy igazából az, hogy mi minek a mentén kapcsolódunk a párunkkal, az tulajdonképpen nem biztos, hogy egy konkrét megfejthető valami. Inkább az a kérdés, hogy amikor egymást választottuk, és túl vagyunk azon a szimbiotikus szakaszon, tulajdonképpen nem biztos, hogy egy konkrét megfejthető valami.

0: Indul egyfajta differenciálódás, amikor már nem csak a mi létezik, hanem keresem én önmagamat is ebben a miben, és a társam is keresi önmagát ebben a miben, hogy hogyan tudunk mi együttműködni. És ebben a differenciálódás szakaszában jönnek elő a különbözőségek. És azt kell tapasztalni ilyenkor, hogy a különbözőségek, hát azok bizony távolságot is hozhatnak, vagy akár szétfelé vihetnek minket, hiszen most már nem értünk egyet dolgokban, vagy nem azon van a hangsúly, hogy mind a ketten nagyon szeretjük például a sült krumplit, hanem azon van a hangsúly, valahogy arra megy a fókusz, hogy a másik miben más, mint én. És hát ez egy nagy kérdés, hogy mit kezd a házaspár, vagy mit kezd a pár ezzel az időszakkal. És hogy lehet ezzel is kezdeni sok-sok mindent, akár ez meg tud oldódni önmagától is. És hogy akkor, amikor viszont ebben nehézség keletkezik, és nem oldódik meg ez önmagától, mert nincsenek olyan eszközei a házaspárnak, amivel ebben mondjuk gördülékenyen tudnak tovább lépni, akkor például ebben a szakaszban abszolút lehet segítséget kérni, akár külső segítséget. És hogy ez a külső segítség lehet akár egy egyéni munka, egy önismereti munka, hogy ki vagyok én, hogy vagyok én ebben a házasságban, de lehet egy párkapcsolati, párterápiás vagy párkonzultációs munka, ahol viszont együtt keresnek új eszközöket a házaspár vagy pártagjai ahhoz, hogy ezeket a különbözőségeket meg tudják oldani. Mert hogy van egy Virginia Satir nevezetű családterapeuta hölgy, aki már nem él, Amerikában praktizált, ő egy szociális munkás volt, és ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a párkapcsolat, a jó, az elég jó párkapcsolat egyik fontos lépése, hogy mit kezdünk azokkal a nehézségekkel és azokkal a problémákkal, amik felmerülnek. Hogy hogyan tekintünk ezekre a nehézségekre. Tudjuk-e ezeket kihívásnak tekinteni? Tudunk-e ezekre a nehézségekre úgy ránézni, hogy egy közös probléma megoldás által ebből jól tudunk kijönni, és megerősödve, a párkapcsolatunk megerősödve tud ebből kijönni.
1: Visszatérve még ugye, amikor említette, hogy talán azok az egyének, az a férfi és nő lehet, hogy egy picit könnyebben tud kapcsolódni, akik hasonló cipőben jártak, vagy járnak, hamarabb megtalálják a közös hangot, hamarabb megértik egymást, és akár tudnak egymást lelkitársai úgy lenni, hogy valóban őszintén, hiszen tapasztalatból tudnak sajnos tanácsot adni, vagy beszélni egymással. Egyébként az mennyire tudatos, hogy olyat választ, vagy nem is, hogy tudatos, hanem mennyire igaz az, hogy olyat választunk magunk mellé, aki érzelmileg erős, és nem azt választjuk talán, aki a legjobb lenne a számunkra. Uh-huh.
0: Én nem hiszek abban, hogy van legjobb, abban sem hiszek, hogy van legrosszabb, hanem a rendszer szemlélet azt mondja, hogy tulajdonképpen döntések sorozata az életünk, és akár a párkapcsolatunk is döntések sorozata, hogy tudunk-e újra és újra a házastársunk mellett dönteni, és letenni mellette a voksunkat. Mert hogyha ez egy közös döntés, hogy van ugyan nehézségünk, akár a hátizsákunkban, az eredeti születési családunkból hozunk olyan mintákat, vagy hozunk olyan tapasztalatot, ami nem segít nekünk abban, hogy hogyan oldjunk meg például problémákat, akkor együtt ezzel is elboldogulunk. Maximum kiszélesítjük a fókuszunkat, és egy kicsit kitekintünk, hogy hogyan lehet másképp csinálni ezt, mint ahogy mondjuk hoztuk, vagy tanultunk. De hogy nagyon nagy potenciál van ezekben a közös döntésekben, ahol egy házas pártagjai úgy döntenek, hogy igenis ezekkel a nehézségekkel közösen néznek szembe.
1: Miért mondjam úgy, szeretjük ugyanazt csinálni, mint a szüleink, mint amit otthon látunk? Mert előfordul, hogy akaratlanul is ismételjük azokat a mintákat, amiket otthon látunk a szüleinktől.
0: Hát ez így van, hogy ismételjük ezeket a mintákat, és hogyha így belegondolunk, hogy mennyi időt töltöttünk a szüleinkkel. Tehát egy év 365 nap, hány évet töltöttünk a szüleinkkel, néztük végig azt, ahogy anya keveri a rántást, ahogy apa, nem tudom, behozza a tűzifát.

0: Szóval gyakorlatilag ebben nőttünk fel, teljesen természetes, hogy ezek a minták hatnak ránk. Aztán itt van az is, amit életünk során megtanultunk, és talán itt jön be az a fajta kötődés elmélet és tárgykapcsolat elmélet, amit így egész az elején említett, hogy hogyan is vagyunk mi behuzalozva. Hogy van azért egy idegrendszeri adottságunk, tehát van egy biológiai adottságunk, vannak mintáink, és aztán ehhez hozzájön az, amit megtanultunk saját magunkról, vagy megtapasztaltunk saját magunkról, és akár hozhatunk ebben döntéseket, hogy én úgy szeretném csinálni, mint a szüleim, ebben és ebben, ezt és ezt a mintát szeretném tovább vinni, mert ez nagyon klassz volt, és hogy bizonyos dolgokat meg nem szeretnék tovább vinni, mert hogy azok meg engem nem szolgáltak, nekem nem voltak hasznosak, lehet, hogy a szüleimet szolgálták, és nekik hasznosak voltak, de hogy nekünk már, vagy nekem már nem hasznosak, és hogy ebben tudatosan tudunk lépéseket tenni.
1: És egyébként azt, hogy minden áron meg akarok felelni, akár a szüleimnek, akár a körülöttem élő embereknek, ez is lehet mondjuk egy következménye egy gyermekkori eseménynek, egy traumának, egy sérülésnek?
0: Abszolút, ez az elég jó vagyok érzése, vagy hogy megfelelő vagyok-e, elfogadható vagyok-e, ez talán az emberiségnek és a szeretet kapcsolatban lévő embereknek, vagy hát így általában az embereknek, ez egy nagyon nagy kérdése. És hogyha sikerült olyan kapcsolatban lenni az én szüleimmel, amiben én meg tudtam élni a biztonságot, akkor jóval kevésbé jut eszembe, hogy én szerethető vagyok-e, vagy elég jó vagyok-e.
1: Térjünk rá a kötődési mintákra is. Hogyan tudják befolyásolni ezek a gyermekkori élmények, vagy akár fiatalkori élmények azt, hogy én hogyan kötődök valakihez a későbbiekben, amikor már talán megérek a feladatra, és most itt gondolhatunk igazából barátokra is, tehát nem feltétlen párkapcsolatra kell gondolni.
0: Igen, olyannyira van összefüggés, hogy tulajdonképpen mi ezt párhuzamosan kezeljük. Van egy Margaret Mahler nevezetű hölgy, aki így a gyerekek kötődését leírta, hogy milyen kötődési mintázataik vannak, és hogy a párkapcsolatban is szinte ugyanezeket a kötődési mintákat lehet felfedezni. Amikor is ugye van a szimmetrikusan kötődő párkapcsolat, illetve anya-gyerek kapcsolat, amikor tulajdonképpen megszületik a gyermek, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen összeolvad az anyukájával, és ugye párkapcsolatban is van egy ilyen rész. És hogyha ebben a részben egy biztonságot tud megélni egy gyermek, és biztonságot tud megélni a pár két tagja is, ez egy rendkívül jó alap lesz a következő szakaszokban, a következő párkapcsolati szakaszokban. Aztán természetesen vannak azok a fajta kötődési mintázatok, amikor ez eltolódik, amikor valami szorongás, vagy valami belső bizonytalanság azt hozza, hogy nem tudunk annyira biztonságosan kötődni, és akkor viszont ezt tanuljuk meg, hogy elkezdjük monitorozni a környezetet, elkezdjük figyelni a körülöttünk lévőket, hogy ki mit csinál, és próbálunk nagyon alkalmazkodni ehhez. És tulajdonképpen így rátanulunk erre, hogy alkalmazkodjunk. Talán ide tartozik például a gondolatolvasás is, amit felnőtt korban szoktunk tapasztalni, hogy így elkezdjük a párunknál gondolatot olvasni, és hogy így, hát így most szólok, kedves nézők, hogy nem fog sikerülni. Tehát érdemes a gondolatolvasást abban hagyni, és megkérdezni a másikat, hogy azt látom rajtad, hogy mintha mérges lennél. Tényleg mérges vagy? Vagy mi van most veled?
1: A kommunikáció.
0: Mi zajlik benned? Mit gondolsz erről a helyzetről? Mintha megrémültél volna, vagy arról beszélni, hogy én megrémültem. Mert hogy akkor el fogja mondani a társunk, hogy mi van vele, és mi van benne, és hogyha elmondja, akkor az már itt van, akkor azzal már könnyebb kezdeni bármit. Főleg közösen. Szóval, hogy igen, a kötődés az befolyásolja gyakorlatilag az egész életünket, de hogy ami egy ilyen nagyon előrevívő helyzet és hír ebben, hogy ezen tudunk dolgozni, ahogy elkezdjük magunkat megismerni, és hogy ezért is fontos az önismeret, vagy az önfejlesztés, akár csoportos formában, akár egyénileg, mert hogy minél jobban ismerjük magunkat, annál jobban tudunk magunkkal empatizálni, annál jobban ismerjük a saját szükségleteinket, és annál jobban tudjuk kifejezni is a saját szükségleteinket, és mondjuk a saját határainkat meghúzni, ami azért egy nagyon fontos momentum az igen. életben.
1: És mi történik abban az esetben, amikor valaki azt tanulta meg, vagy azt látta, azt hallja, hogy nem biztonságos kimutatni az érzéseinket, vagy a szeretet feltételhez kötött?
0: Abszolút van ilyen, és hogy ezek egy ilyen nagyon beszorított helyzetek, mert hogy egyébként meg nem erre vágyik az ember, hogy így nem mutassa ki az érzéseit, hanem arra vágyik, hogy megmutathassa önmagát, arra vágyik mélyen, hogy elfogadják, hogy elég jónak érezze magát, és hogy ez egy megküzdési mód, hogy ezt elrejti, vagy esetleg kompenzálni kezd. És hogy ha erre rálátunk, hogy ez így működik, akkor ezzel már tudunk mit kezdeni, és akkor a megküzdési módjainkon tudunk változtatni, mert hogy a megküzdési mód az szintén egy tanult, hozott megküzdés is lehet, vagy akár olyan, amit mondjuk egy nehéz időszakban, például a kamaszkorban fejlesztettünk ki, és akkor nagyon hasznos volt számunkra, és nagyon sok mindentől megvédett. De hogy az szokott bebizonyosodni, hogy ami annó mondjuk kamaszkorban hasznos volt és megvédett, például, hogy mondjuk elhallgatom a véleményemet, vagy túlzottan alkalmazkodom, az felnőttként egy felelősségteljes párkapcsolatban már nem segít engem, hiszen ha elhallgatom azt, ami vagyok, akkor nem tudok önmagam lenni a párkapcsolatban, és hogyha nem tudok önmagam lenni, akkor nem tudom megélni azt a fajta elégedettséget, ami fontos, hogy meg tudjak élni a párkapcsolatomban, hiszen ugye azt mondjuk, vagy azt halljuk a népmesében, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hát oké, de hogy mit jelent ez a boldogság? Mi családterapeuták úgy szoktuk ezt lefordítani, hogy hát elégedettség, hogy mennyire vagyok elégedett a párkapcsolatommal, és hogyha minél magasabb az elégedettségem a párkapcsolatommal, annál nagyobb eséllyel tudok úgy belemenni a mindennapokba, hogy boldognak érzem magam.
1: Egyébként hol húzódik a határ a között, hogy meg tudjuk érteni, meg tudjuk ismerni, de inkább megérteni a múltunknak a hatását, illetve azt, hogy mindent is próbálunk azzal megmagyarázni, hogy ez egy gyermekkori trauma volt.
0: Nagyon fontos ez a kérdés, mert attól, hogyha az én párom nem bánik velem szépen, és én erre erőteljesen reagálok, ez nem azt jelenti, hogy az rendben van, hogy az én párom nem bánik velem szépen. Azt érdemes ilyenkor megnézni, hogy ez a reakció, ami belőlem kiváltódik ilyenkor, ez arányba van-e azzal, amit az én párom csinál. Mert hogyha arányban van ezzel, akkor abszolút ez neki szól. Az a kérdés, hogy mikor mosódnak ezek össze, és mondjuk akár egy jóval kisebb intenzitású helyzetre jóval erősebb reakcióm támad. Például, hogyha mondjuk ő nem válaszol az SMS-emre 2-3 órán keresztül, és erre én egy ilyen nagyon intenzív reakciót érzek, hogy akár már most akkor el is fog engem hagyni, és hogy már akkor itt van a mi párkapcsolatunknak a vége, akkor ez egy nagyon erőteljes reakció arra, hogy ő 2-3 órán keresztül mondjuk nem válaszolt az én üzenetemre. Itt már azért jó eséllyel valamiféle régebbi esemény aktiválódik, ami összemosódik a jelennel.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánló következik.
3: Mi interjúk,
2: a vajdasági magyarságot érintő témák,
3: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.
3: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak. A 107,1-en.
5: A 90-es évek magyar.
6: Itt nálunk, a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkoslágerek.
7: Bollare, hajkó, halaballa,
8: fajn gazdag lenni.
9: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmek, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Négy lopást derítettek fel a szabadkai rendőrök, őrizetbe vettek egy 32 éves helyi lakost. A gyanú szerint a terhelt augusztusban több a város területén működő üzletből nagyobb mennyiségű élelmiszert tulajdonított el. A rendőrök a gyanúsítottnál kisebb mennyiségű pszichoaktív anyagokat tartalmazó tablettákat is találtak, emiatt kábítószer jogosulatlan birtoklása miatt is büntető eljárás indul ellene. A férfit 48 órára őrizetbe vették, ezt követően a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárba vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csak nem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a kincstári igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Három uniós tagállam tárgyalt tegnap António Costa a következő 7 éves költségvetésről. Az Európai Tanács elnöke Luxemburg és Zágráb után Budapesten zárta a napot, ahol zárt ajtók mögött egyeztetett Magyar Péterrel. A megbeszélés fő témája az Európai Unió jövője és a 2028-ban induló költségvetési ciklus volt. Costa azt szeretné, ha a tagállamok már az év végéig politikai megállapodásra jutnának, az álláspontok azonban egyelőre jelentősen eltérnek a költségvetés nagyságáról és az egyes területekre jutó forrásokról. Magyar Péter szerint olyan költségvetésre van szükség, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. A tárgyaláson a migráció és az uniós bővítés is szóba került. Magyarország nem támogatja a tagjelölt országok csatlakozásának gyorsított eljárását, a kormány pedig mielőbbi megoldást vár az illegális migráció miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság ügyében.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos idő. Holnap 31 fokos csúcshőmérsékletre és ugyancsak napos időre számíthatunk, eső nélkül.
3: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 SMR.
1: Én ezt hallgatnám.
0: Szászét egész egy.
2: SMR.
1: Én ezt

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez
2: forog
0: tovább.
2: Tovább.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
5: Az Északbánáti körzet településeit látogatta meg országjáró körútján ma Alekszandár Vucsics. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. A szárazság miatt a szokásosnál korábban kezdődött a kukorica betakarítása, és a Republik koncertezett Szabadkán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az Északbánáti körzet településeit látogatta meg országjáró körútján ma Alekszandár Vucsics. A szerbelnök a napot Kisoroszon kezdte, ahol egy helyi üzem megtekintése után a falvak szennyvízhálózatainak fejlesztéséről és helyi utak építéséről beszélt, mint egy 70 millió eurós állami beruházás hírét is bejelentette, amellyel a nagykikindai metanol és ecetgyár hidrogéntermelését fektetnék piaci alapokra, Loboda Árpád beszámolója.
6: A szerb államfő Kisoroszon a helyi Artis 1973 nevű céget látogatta meg, amely teljes kiürlésű ropogósok, zab és fehérje szeletek gyártásával foglalkozik. Alekszandár Vucsics mielőtt körbejárta volna az üzemet, a Nagykikindán és a környékbeli falvakban tervezett, illetve az Észak-Bánáti körzetet érintő fejlesztésekről beszélt.
7: Pódozsine 3,806 km od Nakhovadomokrina,
6: 3806 méter hosszú út épül Nákó falva és Mokrin között. Ezt azonnal elkezdjük, és meg lesz valósítva, erre számíthatnak. Hamarosan megkezdjük a Nagykikindai kórház második fázisát. Ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. 16.000 négyzetméter újjáépítése és 6.000 négyzetméter kiépítése. Ki kell építeni az Újsor város részben a szennyvízhálózatot. Tudniuk kell, hogy az 1,3 millió euró, ezt meg kell csinálnunk. Hamarosan el is kezdjük. Gondok voltak a műszaki dokumentációval, annak ellenére, hogy korábbra ígértük. Aminek azonban stratégiai jelentősége van, aminek döntő jelentősége van, az a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi út itteni szakaszának befejezése 6-7 év múlva.
7: Uavom délúza nekik 6-7 godina.
6: A szerb államfő kiemelte, hogy 70 millió eurós befektetést terveznek a nagykikindai metanol és ecetgyárban. Vucsics elmondta, a földgázára kiszámíthatatlan alakulása nagyban befolyásolja az úgynevezett kék hidrogén gyártását, de az üzem nyereségességének és fennmaradásának érdekében az állam kénytelen átvenni a beruházás költségeit. Kitért a Tóza Márkovics cserépgyár helyzetére is, ahol több hónapja nem kap fizetést a dolgozók. A Tisza mentén folytatta körútját az államfő, Adán az Adica üdülőközpontban tett látogatást. Kiemelte, hogy minél többet fektetnek a turizmusba, annál több külföldi turista érkezik majd Szerbiába, és nagy számú belföldi látogatóra is számíthatnak majd Adán. Hozzátette, egy akvapark megépítésével a település több turistát vonzhatna. Az első számítások szerint mintegy 2 millió euróba kerülne ezzel Ada, az eddigi 130 ezer turistánál jóval többet vonzana, és egy sokkal jobb hely lenne mindenki számára, aki itt él, magyarok és szerbek számára egyaránt. Bevonzanánk Szerbia minden részéről a turistákat, nem csak Zentáról, Csókáról, Szabadkáról és Nagykikindáról, hanem Belgrádból, Újvidékről és Szerbia más részeiből is. A szerb elnök a Moholi Novák Radonic általános iskola felújításáról is beszélt. Úgy értékelte, hogy a munkálatok jelentős összeget emésztenének fel, és ez miatt azokat az államnak kell fedeznie.
5: Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhetek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Döntött Zenta község képviselő testülete a községi elismerések odaítéléséről a mai ülésén. Emellett a KKT tagjai több a község által fontos napirendi pontról is szavaztak. Az ülésen szó volt a helyi közösségek munkájáról és terveiről is. Pejus Ornella és Mecseri Kanita riportja.
4: A képviselők beszámolót hallhattak Zenta község idei első féléves költségvetéséről is, amely 1 milliárd 200 millió dinár tesz ki. A féléves bevétel 53%-ban valósult meg, míg a kiadás 46%-ban. Szavazásra került még a népkert részletes rendezési terve is. Ez egy hosszú távú rendezési elképzelés, és arról szól, hogy milyen céllal, feladattal és szereppel látják el a területet. Sándor József, Zenta község képviselőtestületének Egyesült Ellenzéki Koalíciójának képviselője.
8: Egyéb kérdésekben, tehát ingatlan rendezési ügyek voltak napirendi ponton, amit mi természetesen támogattunk, tehát ez mind olyan, ami a város érdekét képviseli. Úgyhogy generálisan azt kell, hogy mondjam, hogy a mai ülés azért békében zajlott, rövidebb volt, mint ahogy szokott lenni, és hát reméljük, hogy azért hoztunk olyan döntéseket, amelyek a város javát szolgálják.
4: Az ülésen elfogadták a kicsivel több mint 200 hektáros állami földterület bérbeadásáról szóló napirendi pontot. Ezen felül a képviselők megvitatták a helyi közösségek 2025-ös évre vonatkozó beszámolóit és jelentéseit, illetve több esetben személycseréről is voksoltak, valamint döntés született a községi elismerések odaítéléséről is. Stantic Sebastian, Zenta község tanácsának infrastruktúrális ügyekkel megbízott tagja.
9: Díjazottakat minden évben pályázat útján választja ki az önkormányzat. Idén sajnos nem volt Pro Urbe Juventus díjra jelölve senki, és sajnos két személyt poszthumusz tudunk kitüntetni. A Tuskó Nikulics ügyvéd urat és a Szügyi Imre keviei közösségszervezőt és földművest, illetve Verebes György művész urat tudjuk életműdíjjal kitüntetni.
4: A képviselők 20 napi rendi pontról szavazhattak, amely magába foglalta még a zentai egykori Szent István templom digitális rekonstrukcióját bemutató korszerű, szabadtéri emlékmű elhelyezéséről szóló határozatjavaslatot is.
5: A kukorica betakarítása normál esetben szeptember végén, október elején lenne aktuális, idén azonban több gazdaságban már korábban megkezdték a munkát. A növény nehezen viselte az elmúlt hónapok szárazságát, sok helyen idő előtt beérett és el is száradt. Egyes területeken lesilózták a kukoricát. Balázs Zita és Bíró Tamara riportja.
10: A vajdasági gazdák az átlagosnál jóval gyengébb kukorica termésre számítanak idén. A nyár folyamán tapasztalt tartós hőség és csapadékhiány súlyosan megviselte a növényeket, sok helyen teljesen elszáradtak. Egyes gazdák már meg is kezdték a kukorica betakarítását. Elmondásuk szerint a termés sem minőségében, sem hozamában nem éri el a remélt szintet, sőt, sok esetben még a minimális elvárásoknak sem felel meg. Dusnoki Róbert, kelebiai termelő.
11: Hát a kukorica az befejezte a karrierjét az idénre, mondhassuk szépen. Hát ott áll, hogy lassan a betakarítás folyamata kezdődik. Van, aki már nagyban csinálja, ez fajtától függő, hogy mennyire gyorsan adta le a nedvességet. Hát úgy mondanám, hogy nagyon gyorsan be lesz fejezve az aratás, mivel a termés az nagyon gyenge, ahogy hallottam, így kollégáktól, akik már csinálták.
10: A kukorica idén elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok számára jelenthet értéket. Vannak, akik szemes takarmányként etetik meg az állatokkal, azonban az alacsony hozam miatt vásárolniuk is kell, hogy elegendő takarmány álljon rendelkezésre. Ahol viszont a növény állapota és a várható szemtermés ezt indokolta, ott a gazdák a silózás mellett döntöttek. Így a teljes növény takarmányként hasznosítható, miközben elkerülhetők a gyenge szemtermésből és a vízhiányból adódó veszteség. Hegyi Ervin ludasi termelő.
12: Most per pillanat, hát aki jószágvergődéssel foglalkozik, ugye az lesilózta, hát a többiek azok szedik csővesen, kimorzsóva, úgyhogy ilyen állapotban van, végfázisban.
13: Ti miért döntöttetek a silózás mellett?
12: Hát azért döntöttünk a silózás mellett, ugye itt sok marha jószág van, és akkor több takarmán van így lesilózva, mondjuk 100%-ba bírjuk értékesíteni, amitten ilyen 8-10 mázsás per holdanként szemes takarmány, és akkor így jobban megéri a takarmány szempontjából.
10: Bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A tőzsdén a kukorica ára kilogrammonként 19 dinár körül mozog áfa nélkül. A hozamkiesés mellett a gazdasági kilátásokat súlyosan nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyóvízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára egyik legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék tömegükhöz képest viszonylag alacsony értékű termékek, a szállítási költségek alakulása kulcsfontosságú lehet a gazdák számára.
5: Megtelt Szabadka főtere a Városnapi Republik koncerten. A zenekar Magyarországon és a határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. Balázs Andrea riportja.
14: A Republik Vajdaságban is az egyik legismertebb magyar zenekarnak számít, amelyhez generációk dalai, emlékei és koncertélményei kötődnek. A 80-as, 90-es évek egyik meghatározó magyar együttesének legnagyobb slágerei Szabadkán újra életre keltek. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út, az erdő közepében járok, vagy a szájjel kismadár. Boros Csaba, a Republik basszusgitárosa és énekese.
15: Mi nem egy ilyen 5-10 éves zenekar voltunk, gondolom, a dalszövegeik sem erről szólnak. Szerintem a mi dalszövegeink, meg azok, amik még mosolygósak, azoknak is mélyebb értelme van. Tehát, és így aztán én azt hiszem, hogy ezek ilyen, egy ilyen örökéletű dalszövegek, örökéletű dalok. Ez gyakorlatilag a dalok bizonyították a zenekarnak a mindenkori létjogosultságát.
14: A megrögzött Republik rajongók már több mint egy órával a kezdés előtt elfoglalták helyüket a színpad előtt. Gábor Firstek.
16: Hallgattam, mint gyereknek is, mert a szüleim is szeretik. Megboldogult apám is, anyám is.
17: Melyik a kedvenc szám a Republik?
16: Nekem a 16 tonna.
18: Nekem is.
14: A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapítóénekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek.
5: A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. A hosszantartó asszály miatt éheznek a méhek, veszélybe kerülhet a jövő évi méhészeti szezon is, valamint a szélsőséges szárazság a szőlőt sem kíméri, különösen a fiatal ültetvények vannak veszélyben. Jönnek a részletek. Éheznek a méhek a hosszantartó asszály miatt. A szárazság és a hőhullámok miatt sok növény idő előtt elvirágzott, így a méh családok egyre kevesebb nektárhoz és virágporhoz jutnak. A szakemberek szerint ez a családok fejlődését is veszélyezteti, és a mostani problémák a jövő évi méhészeti szezonra is hatással lehetnek. Szabó Regina riportja.
19: A tartós csapadékhiány miatt egyre kevesebb volt a virágzó növény, így a méhek is kevesebb táplálékhoz jutottak. Hogy ez mit jelentett a gyakorlatban, azt a több mint 3 évtizede méhészkedő Holló Antal saját méh családjain is megtapasztalta.
20: A 36 éves méhészetemben körülbelül ez egyik a legrosszabb méhhozam, és talán a méhállományunk is megsínlette, azért mert nem volt elég pólén. Tehát nem volt generáció, pótlás állam, nem volt meg a folyamatos generáció pótlás, ami azt jelenti, hogy a méhállomány létszáma lassan lecsökkent, tehát nem vesztek el a családjaink. A családjaink azt lehet mondani, hogy most is benn van körülbelül a 12-3-4-5 kiló méh kaptáronként. El vannak látva mézzel a telelésre, de sajnos nincs virágpor, nincs perga bent a kaptárokban.
19: A palicsi méhész elmondta, a szezon elején még volt elegendő táplálék, a gyümölcsvirágzás és az akác is hozott valamennyi mézet. Nyáron nem volt csapadék, a napraforgó pedig a nagy melegben sok helyen nem tudott megfelelően kifejlődni. A méhészeknek ezért egyre gyakrabban kellett pótolniuk a méhek számára szükséges vizet és táplálékot. A virágpor hiánya különösen nagy gond, mert ez biztosítja a méhek számára a fejlődéshez szükséges fehérjét. Így hiányában a fiasítás és a méhcsaladok létszáma is visszaeshet.
20: Tavaszra, vagyis hát már körülbelül decemberben meg fogjuk látni, hogy körülbelül, hogy milyen telünk lesz, és ha úgy satszoljuk, hogy erős telünk lesz, akkor majd megpróbáljuk virágporos fogácsákkal, lepényekkel majd ellátni a méhcsaládainkat, és akkor több mint valószínű, az talán besegít annyit, hogy ne vesszenek el a családok, tehát hogy ne haljanak el, és nem biztos, hogy elhalnak, nem halnának el, de hogy legyen elég virágpor az új nemzedék kinevelésére, fejlődésére.
19: Most már a telelésre való felkészítés a legfontosabb. A kisebb méhállomány miatt nehezebb lehet az áttelelés, ezért szükség esetén a méhészek virágporos lepénnyel is segíthetik a családokat. Az idei aszály hatása így a következő szezonban is érezhető lehet.
5: A szélsőséges szárazság a szőlőültetvényeket sem kíméli, bár ahol idősebbek a tőkék, ott idén még sikerült maximalizálni a termést a vincellérek szerint. A mostoha időjárás miatt azonban egyre nehezebb fenntartható hozamot elérni, különösen a fiatal ültetvényeken. Az öntözés megoldást jelenthetne, ennek komoly akadályai is vannak. Halász Zoltán riportja.
18: Bíró Nándor, horgosi szőlészborász a szárazság ellenére is rendkívül elégedett az idei szőlőterméssel. Elmondása szerint ezt elsősorban 20-25 éves ültetvényeinek köszönheti, amelyek gyökérzete akár 6-8 méteres mélységig is elér a talajban. Így a kedvezőtlen, csapadékszegény időjárás ellenére is képes elegendő nedvességhez jutni. Hozzátette ugyanakkor, hogy az újabb telepítésű ültetvényeken már egyértelműen érzékelhető a szárazság hatása.
21: Főleg az újabb ültetvényeknek, akinek még a gyökerei nem olyan mélyek, vagy pedig olyan alanyon van, ami nem megy le, az totál kell, nem is kell megpróbálni ültetni se, termelni se, mert nem fog sikerülni. Ha nekem is van egy 700 tőke, 750 tőke ilyen európai gyökeresztetési szőlőm, az azt jelenti, hogy saját magát csak a úgynevezett vesszőt gyökeresztettük ki, és az most 4 éves, de az a meglátszik nagyon a szárazság, tehát ott az úgynevezett bogyók minden apróbbak, úgyhogy az ott van kár.
18: A csapadékmentes időszakok átvészelésére az egyetlen reális megoldásnak az öntözőrendszerek kiépítése tűnik, amelyek biztosíthatják, hogy a fiatalabb ültetvények is megfelelő vízellátáshoz jussanak, és hosszú távon fennmaradhassanak. Ez azonban jelentős beruházást igényel, valamint az öntözéshez szükséges víz biztosítása is komoly kihívást jelentene, mondta Fehér Vilmos.
22: A locsolással a mostani termésemnek dupláját, tripláját tudják elérni. De ezt hozzá kell tenni, mint egy szakember mondta, hogy egy tőkére számolnak 25-30 liter vizet. Na most ezt be lehet szorozni 10 000-re, 15 000-re, ugye attól függ, hogy hány hektár szőlő van, szor annyi, az több olimpiai méretű medencének a vize. És ugye akkor azt lehet számolni, hogy egy kút, főleg a környékben vannak többen, meddig bírja, meddig lesz 100 méteren víz. Már ugye a barázában már elhangzott, hogy hajdújárás környékén már a kutaknak 40-50%-a kifulladt. Ugye, a 100 méteres kutaknak. Itt már 60 méteres, még 30 méteres kutaknak már 10 éve nincsen vízük.
18: A gazdák szerint tehát a szélsőségesen száraz időjárás egyre nagyobb kihívás elé állítja a szőlőtermesztőket is. Miközben az idősebb ültetvények még teremnek a mostoha körülmények között is, a fiatal tőkék fennmaradása már öntözés nélkül is veszélybe kerülhet.
5: A pontos idő 16 óra 18 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
5: Helyenként felhős időszakok váltják egymást a következő néhány órában, jelenleg egyébként 30 fok van Szabadkán és környékén, ami a holnapi nap időjárását illeti, ugyancsak nem számíthatunk majd esőre, egész nap napos meleg időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet pedig 31 fok körül alakul. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Dédi Szuzana érkezik majd a legfrissebb hírekkel, tartsanak velünk holnap is, viszont hallásra! fok körül alakul. Már a megköszönő figyelmüket, holnap Dédi Szuzan érkezik majd a legfrissebb

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
7: Minden nap
3: önöknek szól.
7: SMS.
3: A 107,1 MHz-en.
7: Szabad.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Fut az idő.
2: Hát bizony, már ez is retrózene.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk.
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
6: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Aranyalbum. 24 karátos lágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Aranyalbum.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Egy legendás lemezanyagát hoztam el önöknek, egy olyan korongét, amelyen a legnagyobb magyar művészek működnek közre. Olyanok énekelnek, mint Melis György, Bilicsi Tivadar, Vámosi János, Zárai Márta, Rátonyi Róbert, Csákányi László, Feleki Kamil és mások. Az átvezető szöveget pedig a szintén legendás színművész, a bársonyos hangú Ráda Imre mondja. Jó rádiózást kívánok!
6: Gyere be a mi utcánkba, kedves hallgató! Gyere velünk a pesti utcákba, a budai utcákra, az ifjúság macskaköves sikátoraiba, a villanyfényes aszfaltra. Gyere velünk az emlékezésbe. Gyere velünk a valóságba. Gyere velünk a muzsikába, a dalba, amelyből egy régi kis mozi, egy összebújós cukrászda képe, lámpák sárga lángja, és édesanyád felejthetetlen arca fénylik előtt.

Valahol álmaidban láttad őt, és most fölényesen mosolyogsz érzelmes álmaidon. Mosolyog, csak mosolyog. Túlélted a nagy szerelmet, nem haltál bele. És milyen kellemes, bizsergető izgalom visszagondolni

0: Mielőtt a dal kezdődik, állapítsuk meg, hogy a Bajza utca sarkán nincs már olyan palota, amelynek gazdája az unatkozó kisasszonyokat várja. A mai romantika sokkal rokonszenvesebb. A fiatal lányokat munka után nem paloták podagrás gazdái, hanem jóvágású fiatal emberek várják.
1: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha unatkozik,

de adja rá talán a kis kezét. Az ősz is elmegy, jő a csúnya tél. A hóviharban jó egy hű fedél. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda.

Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony,

0: következő hívogató viszont maradéktalanul érvényes. Kedves hallgatóm, ha ma kimégy Óbudára, személyesen biztosítlak a tarka abroszról, a változatlanul kiváló kadarkáról, a jó túrós csúszáról és a csiklandó sramli muzsikáról.
1: Megsúgom, mit fog látni kis babám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár. Kocsmákban kis lugas és benne száz, egymáshoz boldogan zsívuló pár. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csúszára, a kert helységben sramli szól, én ott neked, ha mi jó, az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első jó, látod, meglátod, egy jó, le

0: Villamoson, autóbusszal, de még autón is nagy futamodás Óbudáról Angyalföldre, ahová most meginvitálunk, kedves hallgató. Járd végig a Váci út és a Lehel út tájait azokkal, akik ott születtek. És Budapest 22. kerületéből még mindig oda vágynak vissza.
1: Járom az utam, macska köves úton,

Manci. Milyen visszhangot ver benned ez a név? Manci. A dal azt állítja, hogy Ajka narancs, hangja harang, hogy holdfényben is napsugaras, és hogy a rózsák elsápadnak tőle. Egy kis pesti lánynak talán kicsit sok, és mégis, Manci, az ifjúság.

hidak a vízbe hullottak, igaz, de valamennyi újra fölépült, és hátukon újra autók ezrei robognak Budára, és újra van nyár, újra van csók, és újra van esküvés. Hasonló mottoja lehetne ennek a régi horvát kerti randevúnak is. A lebontott nyári színkörből ugyan már nem szól a zene, Diréné ifjasszony szobrát is elvitte a bomba, ám most is, ugyanúgy, mint régen, összebújnak itt a szerelmes párok.

Amikor Pestre leszáll az éj, nem mindenki alszik. A Gellért-hegyi citadellában például nyársak forognak, rózsaszín húsok pirulnak, sör habzik, muzsika szól, fürge szakácsokkal, pincérekkel, zenészekkel és vidám vendégekkel zsúfolt az étterem. Akit nem csak egy álomhoz vissza Pestre, aki nem tündérálmokat kerget, annak melegen

0: Kedves hallgató, ha azt hallod, hogy este fess a pesti nő, ördög és angyalő, nehogy mélán elmerengi a múlton. A pesti nő, aki ma serényen elvégzi a dolgát, esetleg a háziasszonyi második műszakot is, este változatlanul friss, csinos, elegáns, ingerlő, szerencsés esetben angyal, bal szerencsés esetben ördög.
1: Este fess a pesti nő, a kicsike száját festi, ő csak érte remeg, a férfi sereg. Nappal stoppol, port dörölte, este úgy fél kilenc körül már dráma megint.

Londonban is szép a lét, Bécs meg édes minden méd. Így van, ez ugye bár? Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly mohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske

0: sarcasmo per vi sempre io in la sala da focaia poi non bon solo feccere i stelle bon me o teccere nel tem der gal io troia dir da jung e bida fürs mexipi di ut an gas a fürs mit min den esch hat ich hab ich Az igazált a földre, a gyönyörű festi nő. Van úgy, hogy hűtelen, hogy jó szívű vagy, hogy szívtelen, mert ördög és angyal ő.
1: Ez a találka évtizedek óta aktuális. Jánost, Jóskát, Jenőt és az egész férfi kalendáriumot csalogatja a kalendárium női köre a Jánoshegyre és kapcsolt részeire. És viszont... Hallgassuk most a dalt, amelyben az elmulasztott és a beteljesedett légyottok emlékezenek.
2: János legyen!

0: és most a 30-as évek búval bélelt szerelmese szól hozzánk, aki józanul nem bírja tovább, és akiből züllött lomb csavargó lesz. Csak ugyanez lenne a szerelem.
1: Én átmulatok minden éjszakán, mert elfeledni nem tudom magán. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

Egy züllött ló, csavargó lesz belőlem. De magának ez nem fog fájni már.

0: Ez pedig az örökkévalóság, kedves hallgatóm. A Pesti Liget örökkévalósága, amelyben az élet századunk elején is újjéde nagyszerű volt. És látom vasárnaponként, hogy újjé milyen nagyszerű mai fiataljainknak is. Csak a ligeti fák öregednek. A liget ifjúsága sok.
1: Kis kifli, nagy kifli, szalcsdangli, sóskifli, egész mit megkapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mint ez oly mulattató. Hintában hintázhatsz, vagy lajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a torvás virsli mímesé. Hajjék! A ligetben nagyszerű, a ligetben jó. Cirkusz, mozgi és ringlis fél, van pedig fejlőer és a serbó. A ligetben oly vidám, hogy mulatan él. Hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves, a liget de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyobban. Mivel kérem a vérem, oly lázas a mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen is törődik vélem, a kedvenc

0: vagy mulatani. Hogyha kitan a kedves, de eszében nedves szép, az igen de szép.
1: Lehet, hogy a Ruszvurm cukrászda is túlél valamennyiünket fönt a várban, ahogy nemzedékeket éltek túl a bástyák, amelyeknek falai alatt mindig is szerelmes párok suttogtak mézédes titkokat, és nyilván suttogni is fognak, amíg a bástyák fölött holt sétál az égen.

0: Igen, tessék végig sétálni a Váci utca villámló során, autók sem zavarnak, kedves hallgató, séta utca lett belőle. Kirakatai színesebbek, szikrázóbbak, mint valaha. És nem kell olyan laposakat pislogni a szoknyák alól kivillanó bokákra, mint régen. Hiszen a szoknyák java térdig sem ér.
1: Hogyha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek imbolyvó nyomán, itt is, ott is egyet kislány elkísérni könnyű iskán, mint kacérok és a férod, csak időt kíván. Rájer ott plörőzik, mind a férfit főzik, kiszi belő nagy szemek, szívedettől megremeg, csillogó a gázfény, lépked itt ez 104, Váci utca tündérország, ó, be drága vagy! Váci utcán, Váci utcán, hogyha egyszer végig mész, nem hiába látsz, és utcán, csak hogy akkor

mindig ott rúgtaksz egy kislány oldalán. Mit csupsz rózsás kis fülébe, már nem is talán. Jártok erre, jártok arra, elsétáltok jobbra-balra, egy üzlethez mégis mindig visszatér a lány. Ott a sok-sok ékszer, nézzük egyszer-kétszer, néz is meg tracsol is, vissza is meg hatszor is, és megszólal egyszer, nékem óra nem kell, brossekel is nem

0: és ha majd megöregszünk.
1: Szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk, sosem.

amiről most szól majd az ének, annak valóban a nyoma is eltűnt már. Hol van a csuklós autóbuszok ásatag őse, az emeletes omnibusz? Hol van? A közlekedési múzeumban. És...

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.
3: And you can dance for inspiration. Come on.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Rádió diszkó.
3: Oké.
4: A lemezlovas, Kis János.
2: Illetve szerénységem, Manu.

Szép estékkel mindenkinek, illetve szevasztok, csütörtök este van, csütörtök estékét, ez a hullám hosszal, amit hallgattok, a 107,1, illetve 107,9 MHz, a rádiódiszkó hallható, illetve, ahogy régen mondtak, a rádiódiszkó hallható, és az egész világon követhető ez a mai műsorról van, létezik internet kapcsolatos lehetőség, és illetek az a lehetősége, hogy bele is lehet szólni a műsorba, méghozzá úgy, hogy SMS, illetve Viber elérhetőségünket használjátok, 0 66 36 30 33. Csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni a régi szép diszkós világban, amikor a vénykorát értik a diszkoklubok itt Szabadkán és környékén, azokból a felvételekből válogatunk, de semmi sincs kőbevésve, szeretnénk a hallgatók kedvében járni. Jó, magam Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs azt mondta, hogy ő Masa a technikus, és ez elegendő, az egész világ már így ismeri, hát akkor Masa a technikus, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpót mögül, az első felvétel már korongon van, annak idején az első klubban, ahol megjelentem, mint lemezlovasi pörgete egyszer, kétszer, háromszor, sokkal többször, mert kevés lemezem volt, úgyhogy néha ismételtem is a dolgokat. A Les Humphrey Singers felvétellel következik egy dögös, ütős felvétel, pörgős dologról van szó, még ma is aktuális, a Kansas City.

Lassan szígyelősen, de nagyon szígyelősen érkeznek az első zenekérések a 066 36 36 33-as elérhetőségre. Hát gondoljatok arra, hogy tulajdonképpen a két órával maximum 120 perc fér bele, és abból is már elmúlt majdnem 7 perc. És azok a zenekérések, amik az utolsó pillanatban futnak be, általában nem igazán tudom őket teljesíteni. Nem az épet nem akarom. Ennyi fér bele két órába. Egy Modern Talking felvétel következik, mert a címe Do You Wanna, akarod-e?

Egy fantasztikus együttes következik, hogy miért mondom, mert nem egyszer mondtam így, hogy tulajdonképpen ez a nevük neki Fantastic, magyarra lefordítva, csak is ezt jelentheti. A felvételnek a címe, amit annak ide a néhai Pali Csanfora klubban gyakran volt alkalmatok hallani, így hangzik: Costa Blanca.

A következő zeneszáma egy írvani hallgatónk kedvében igyekszem majd járni, aki SMS oldalunkra jelentkezett. Szép estét kíván a stúdióban dolgozóknak, nekem és a Dávidnak, a technikusnak, a hallgatóknak, és ezen kívül a barátnőinek, Marikának, Katicának és Ellának is szeretne kedveskedni. A Baby Comeback című felvétel, nos, kedves Irma, akkor lepörgetem az eredeti változatát ennek a zeneszámnak. Annak ide még én is próbálkoztam egy együttesben gitározni ezt a zeneszámot, rájöttem, nem nekem való dolog ez. Az Equals együttesről van szó, szóval azt hiszem az első olyan együttes Európában, ahol fehérek és feketék közösen felléptek. Olyan időket jártunk. Baby Comeback, Irma kérésére.

A következő felvétel ezen a számmal a Rádió Diszkó mai hallgatóinak szeretnék mi kedveskedni innen a stúdióban. Nem kérte senki sem a Slang együttes felvételét, mégis lepörgetjük. Hát a megüti a nívótokat és tetszeni fog.

Debrecenből jelentkezett. Szép estét kíván a rádiódiszkó hallgatóinak, egy Modern Talking felvételt szeretne meghallgatni a mai estén, szebbé tenni a rádiódiszkós estét mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. Brother Louis, János választása.

Laci, Zentára jelentkezett, kedves az, olyan emlékszem, ott voltál az augusztusi Rádiuszk élőadásra, hát nem sokára lesz egy újabb élőadás, Palicson méghozzá szeptember 17-én, ha akkor is ott leszel, hát akkor tulajdonképpen a manuféle valveregetésnek az aranyfokozatát meg fogod kapni tőlem, esetleg valami más, de ma meglátjuk, hogy a Laci kérésére viszont következik a Peti Ryan felvétele, a Kínai szemek, Chinese eyes.

Akkor ez a felvétel ezzel a számmal a rádiószak mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni minden a stúdióban. Egy Nyubakra felvételt választottam, spanyol nyelven fog elhangzani a zeneszám, táncolható dolog, többször is már ellenőriztem veletek különböző helyeken. Ez a Talizmannak a spanyol változata.

Imre Szalatornyáról jelentkezett SMS oldalunkra, üdvözlet mindenkinek. Állítólag az Amfora lemezklubban Palicson hallhatta azt a felvételt, amit Sammy Hagar fog most előadni az ő kérésére. I can't drive 55, nem tudok 55-tel hajtani. Hát mindegy, 55 mérföld, hogyha mérföldről beszélünk, az már elég sok.

A puszta mérgesi kis csapat is jelentkezett, üdvözlet a rádió munkatársainak. A Csipe csapat nélkül úgy látszik, most nem hatál egy műsor sem, zenékérésre fordultak hozzám. Ahogy írjátok, kedves Manyi, Orsi és Sziszi, a jövő felé tartunk, de a jövőből, ahogyan szoktad mondani, ez rám vonatkozik, szeretnék egy zenét kérni Georgie-tól, a 80-as évek nyaráról van szó. Milyen is volt az? Ki emlékszik arra? Úgy látszik, Georgie igen, mert most az ő felvétele.

Kovácsik József az állandó rádió diszkolgató közé tartozik, üdvözlet, szép estét kíván mindenkinek, és egy egyveleget szeretne meghallgatni az előadó El Chato.

Azért a segítős felvétele következik, és ne felejtjétek, kedves rádiódiszk hallgatók, ma innen a stúdióból megy az adás, jövő héten szintén a stúdióból megy az adás, utána pedig szeptember 17-én Palicson közkívánatra megismétlődik a rádiódiszkó élő adása a Néhai Amfora Lemezklub terasszáról. Bízom benne, akkor ott lesztek, mert azért lesz ráadás, mert ti kértétek. És ez számunkra parancs, és örülök, hogy kedvetekbe tudunk járni. És bízom benne, sőt, biztos vagyok benne, rajtam múli, ez is el fog hallatszódni szeptember 17-én, úgyhogy tessék gyakorolni a tánclépéseket. Go, Johnny, go! He was

Csaba, SMS oldalunkra jelentkezett, üdvözlettel mindenkinek, van néhány zenekérése, válaszok belőlük, kedves Csaba, rábögtem egyre, Mauro lett a befutó, buona sera, ciao, ciao, Csaba kérésére.

80 milliárdos sok az állandó rádiódiszkó hallgatói közé tartoznak. A női tagjuk Rózsi születésnapját ünnepli. Nos, kedves Rózsi, mi is a stúdióból, Dávid is jó magam, nagyon boldog születésnapot kívánunk. A zeneszámot a klubtagok választották neked, bízom benne, hogy valóban tetszik. Branger in the Ring.

Fődi Orsa puszta mérgeső jelentkezete, Magyarországon található ez a helyiség, és a Csipet csapatnak szerete kedveskedni felvétele, ahogy írott kedves Orsa, próbáljam kitalálni, mi a kedvenc dalotok. Húhaj, hát ez nem volt túl nehéz. Hát erről van szó. Pacific Shadow.

Marika Ludasról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, ezen kívül Irma és Ella barátőnek szeretnék kedveskedni a Rádió Iszkó mai műsorán keresztül egy fölvétellel, amire annak idején, és most is tulajdonképpen lehet jól rázni a rongyot, táncolat dalról van szó, a Boys Town Gang felvételéről van szó, Can't Take My Eyes Off You, nem tudom rólad levenni a szemem.

A következő zeneszámomat egy Ervin nevű hallgatónk kedvé fogom lepörgetni, aki szép jó estét kíván mindenkinek, aki rádiódiszkót hallgat, és egy Flash and the Pan ritkán hallható felvételit szeretné meghallgatni. Ez az éjféli ember, a Midnight Man.

Arra is jelentkezett, szép estét kíván a Rádió Diszkó hallgatóinak, a műsoron dolgozóknak és a műsorvezetőnek. Boldog szülinapot kíván. Hát, kedves Aranka, utólag belegondolok, nem kellett volna megtartanom ezt a születésnapot. Hát most egy éve idősebb vagyok, mint voltam a múlt héten. Na mindegy, külön zenei kérésed nincsen, de azt hiszem, hogy tetszeni fog, legalábbis bízom benne. A 80-as évek második felében jelent meg a Cosa Nostra Disco Band nevű együttes eladásában. Tuttová, azt hiszem, ilyesmit mondanak, hogy mindenki előre, vagy mindenki utánam. Na, lényeg az, hogy mindenki.

Sziszi is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írott kedves Sziszi, hogy gyúrtól készültök szeptember 17-én, mi lesz szeptember 17-én? Hát akkor a Rádió Diszkó élében fog jelentkezni csütörtök este szeptember 17-én a Palicsi Amfora Lemezklub terasz, néhai teraszáról, és meg gyúrtól készültök a tánclépésekkel, mikor egy Dr. Alván felvételt szeretné meghallgatni. Hát nagyon valószínű, hogy le fogom ellenőrizni, hogy mit gyakoroltatok ma este, illetve a napokban, és ott lesznek a tévések, már pedig ott lesznek, egy életre meg lesznek azok a tánclépések örökítve.

Hogy nem mindennapi zenekérést fogom most teljesíteni, SMS oldalamra futott be, teljes egészében szerb nyelven van leírva, hát annak ide ötösön volt szerbül, úgyhogy megértettem az egészet, Pátak aláírással futott be, hát ki is az a Pátak, annak ide a Lezőnyik Lemezklubban munkatársam volt, hát feltételezem, nagyon régen találkoztunk, de hát biztos vagyok valahogy benne, hogy ha még egyáltalán van haja, neki is olyan a haja színe, mint én nekem, olyan szamár színű lehet, amit szeretnéd meghallgatni, kedves Pátak, itt van Kézné, Anikától a Kis Hölgy, a Little Lady című dal.

Babis jelentkezett, szeptember hónapban járunk, talán ez volt az ötlet, hogy olyan zeneszámot kész, kedves Babi, ami tulajdonképpen az elmúlt nyárra vonatkozik, A House of Summer, a nyár visszhangjai. Georgie GM az előadója ennek a felvételnek, Babi kérésére, itt a Rádiodiszkóban.

És egy ütős felvétel következik az úgynevezett régi szép időkből, mire is van szó, egy Jefferson Airplane kislemezről, abban az időben tulajdonképpen 2,5-3 perc is elég volt, hogy valaki világsikert érjen el, ez egy ilyen felvétel, miről is van szó, kedvelni, szeretni, imádni valakit, ez az élet savaborsa, somebody to love.

Antal Csipa Vibe-on jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Megütötte a fülét az, hogy a Páták is két zeneszámot, ugye a Lezonitban annak idején, hát ott kezdtük ő is, meg én is a pályafutásunkat. Hogyha hol fejezte be, azt most már nem igazán tudnám megmondani, de Antal Csipa emlékszik rá, jó nóták szóltak ott is, és szeretne egy felvételt meghallgatni, ami később jelent meg, de ez is jó felvételek közé tartozik. Wake Me Up Before You Go Go, a Vemegyítes felvétele Antal kérésére.

Nem mindennapi felvétel következik, azzal szeretnék kedveskedni a rádiószak mai hallgatóinak. Gyerekkoromban hallottam először máshoz, hogy ki tudja hanyatszor azt a felvételt, mindannyian dúdoltunk, azt se tudtuk, mit jelent az, hogy Mustafa, később diszkó változatban is megjelent, de először a Magnifico nevű együttes változatát hallottam, és most ez következik.

A következő zeneszámot Petar Antal szabadkő hallgató kérésére fogom lepörget. Üdvözöllem mindenkit, és a Dram együttes, a Dram tulajdonképpen dobokat jelent. A felvételt szív viszont a Lullaby, a Lullaby-t is lefordította a bangorról magyarra. A Lullaby azt jelenti szó szerint, hogy altatódal. Utolsó felvétel sorrendben a mai rádiódiszkóban.

0: Nos, annyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódástól. A Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, majd utána két hét múlva, szeptember 17-én élőben jelentkezünk Palicson, a néhai Amfora Lemezklub teraszára. Bízom benne, hogy akkor is ott lesztek, hiszen közkívánatra fogjuk ezt a műsort megismételni, augusztusban egyszerre elhangzott. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Masa Dávid a keverőpult mögül. Mosolyogva üdvözöllek benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok halótávolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámoszon, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsorkezdésig. Jó vételt, jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és ne felejtjétek, csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ez a hullámoszon, viszont szól a slágergyár 14 és 20 óra között, ott is lehet zeneszámokat kérni. Bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek. Szevasztok, jó éjszakát!
1: Huszonkét óra múlt.
2: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Halmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi meló.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: jön a rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

she says, I think I'd better go.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.